0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: nagyon jól vesztem, és nagy parádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket
0: szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Színházi legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
2: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
1: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. Közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a Vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még. A szél időnként megélénkülhet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra

te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vad gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szikasztó árkot építenek a Kulcsár utcánál. Felkészülési tornát szervez az Aqua Ese. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főzőcsapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
3: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban. A vadgasztró, azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek, azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
2: Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken át várják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen, internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Razziáztak az egyenruhások, közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Már megyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi liga kelet harmadik fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az Egyesület elnöke.
4: hétvégén rendezzük Nyíregyházán a Városi Úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermekkorosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni, tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
2: Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
5: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgás helyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: Történelmi pillanatok Budapesten. A hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
6: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában részben, a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát. Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
2: Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta el rádiónak Lincmeyer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
7: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek a tincson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
2: Megérkezett az ősz Szabolcsba, magunk mögött hagyjuk a kánikulát, és jönnek a hűvösebb, esősebb napok. További részletek az időjárás jelentésben. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Itt is vagyunk frissen, fiatalosan, vidáman, ugye? Persze, hogy így van. Szeptember 11-e indul 2026-ban, ez a nap éppen péntekre esik, vagyis hivatalosan is megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Sok sikert mindenkinek, szól önnél a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, ma köszöntjük a Teodórákat, amúgy a név a görög Teodórosz női párja, a jelentése pedig az, hogy Isten ajándéka. Sok minden dolog történt, leginkább történelmi jellegű eseménye, például 1941-ben a mai napon kezdődött meg a Pentagon építése, ma ez a világ egyik legismertebb katonai épülete, és 1989. szeptember 11-én Magyarország megnyitotta nyugati határát a keletnémet menekültek előtt, ez pedig történelmi jelentőségű volt, ugyanis több ezer keletnémet állampolgár számára nyílt meg az út nyugat felé, és van egy szomorú történelmi pillanat, 2001. szeptember 11, 25 évvel ezelőtt, 2001-ben az Egyesült Államokat minden korábbitól jobban megrázó terrortámadás érte, eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba és a Pentagonba. Ez tehát már történelem, ami előttünk áll, az a jövő, zárjuk sikeresen ezt a hetet, szeptember 11-e indul a Best FM-mel. Az a nap, amikor végre esőt várunk hosszú-hosszú idő után, és ráadásul hűvösebb is lesz már.

A mai nappal pedig végleg elbúcsúzunk a nyárias időjárástól. Ma a felhőké lesz a főszerep, csak rövidnapos időszakok lehetnek. Sokfelé várható viszont eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, és a csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és bizony több helyen is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Halleluja, ez már tényleg nagyon kellett. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a szél, és hűvösebb napra készülünk. Ma napközben Nyíregyházán csupán 18 fokot mérhetünk. Szombaton pedig még sok lesz majd felettünk a felhő, viszont jelentős csapadék holnap a hétvége első napja már nem várható, csupán elszórtan alakulhat ki egy-egy gyenge első futózápor, délután 20 fok lesz, és vasárnap pedig az ország legnagyobb részén már több lesz a napsütés, de azért felén kereten még mindig lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, de számottevő csapadék már nem várható vasárnap sem, de még élénk lesz a szél és hűvös lesz a reggel, napközben pedig a hétvége utolsó napján 22 fokot mérünk majd Nyíregyházán. Vigyen magával

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházán is bemutatkozik a Senior Egyetem. Szikkasztóárkot építenek a Kulcsár utcánál. Szép eredményeket értek el az atlétáink. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken át várják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi Liga Kelet harmadik fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
4: Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgás helyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
3: És most néhány szó az időjárásról. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben fel

0: felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még. A szél időnként megélénkülhet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Right about now. The funk soul.

Viszonylag sok a nyíregyházi útépítési munkálat a városban. Mondom, hogy mik ezek, mert hogy nyilván ezek mind-mind befolyásolják a közlekedést. Például ivóvíz korszerűsítési munkálatok vannak a Bethlen Gábor utcán, a Bercsényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobb szélső sávot leszűkítették, és éppen ezért figyeljenek majd a sávváltásoknál. Átmenetire továbbra is zárva van a 36-os főút egy része, a munkálatok pedig a helyi autóbuszjáratot is érintik, a kerülőutak használata miatt pedig nyilván hosszabb a menetidő, amúgy a jelzések többek között a Bethlen Gábor utcán, a Vasgyár utcán és a Mező utcán is előre figyelmeztetik már az autósokat, kitáblázták ezt, és útburkolati hiba javításán dolgoznak a Legyező utcán, mint egy 50 méteres szakaszon az egyik forgalmi sávot lezárták, útszűkület van, csak irányonként halad a forgalom, és ez is mint 30 km/h sebességkorlátozás mellett, valamint továbbra is tart a Korányi Fügyes utca, Sóstóhegyi út és a Kemecsei út közötti szakasz felújítása, a munkálatok miatt az útvonalat teljes szélességében lezárták. Én bízom benne, hogy balesetmentesen indítjuk a hétvégét, jó utat!

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

szeptember 11, 2026. Ez a nap indul, és ma péntek van. Amúgy a hétből már tényleg csak néhány óra van hátra, aztán pedig jöhet a hétvége. A péntek az egyetlen egy nap, amikor a majd hétfőn megcsinálom, az teljesen elfogadható szakmai tervnek tűnik, ezt nyugodtan lehet ma használni, és amúgy van néhány tudományos tény a pénteki nap mellett. Többek között azt mondják, hogy a pénteki munkanap 8 órája az minden embernél hosszabbnak tűnik, mint például a szerdai 8 óra, és a pénteki ebéd után a munkakedv pedig megfigyelhetően drasztikusan már zuhan, és hogyha valaki 3:30 után e-mailt kap, az kifejezetten gyanús. Amúgy pedig a régi magyar hagyomány szerint szeptember 11 az dolgos nap volt, ilyenkor az őszi munkák kerültek előtérbe, hogy mennyire lesz dolgos nekünk ez a péntek, az majd kiderül. Minden esetre, hogyha van Teodóra ismerős, akkor mindenképpen köszöntse fel. Rég mondtam már ilyet, de ma vinni kell magunkkal esernyőt, kifejezetten kiadós, esőzés várató végre már, és nem lesz egyáltalán meleg, mert hogy 18 fok várató Nyíregyházán. A hétvége már szárazabb lesz, szombaton 20 fokkal, vasárnap pedig 22-vel.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat! Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Bethlen Gábor utcán. A Bercsényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobb szélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Razziáztak az egyenruhások, felkészülési tornát szervez az Aqua SE. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen, internetes támogatás a nyelvhasználatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vár megyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az egyesület elnöke.
3: Hétvégén rendezzük Nyíregyházán a városi úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermek korosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni, tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
2: És most néhány szó az időjárásról. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még. A szél időnként megélénkülhet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Itt a péntek és itt a Best reggel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Hogy fog indulni a hétvége? Milyen hangulattal? Na ez derül ki a horoszkóból, indítunk is a kosok szeptember 11-i napjával. Ma nem kell hangosnak lenned ahhoz, hogy észrevegyenek. Elég, hogyha belépsz egy helyzetbe, és természetesen képviseled azt, amire éppen gondolsz. Bikák! Valami apró részletben ma különösen eltalálod a hangulatot, ez lehet egy ruhadarab, egy választás, vagy akár az, hogy megterítesz. Mások is észreveszik, hogy van érzéket hozzá. És az ikrek, egy jókor elejtett félmondat ma aranyat fog érni, ugyanis ma te lehetsz az, aki egy fárasztó helyzetből néhány szóval könnyebb pillanatot tud varázsolni. Rákok pénteki napja. Ma nem azt tesz vonzóvá, hogy mindent tudsz, hanem hogy valóban érdekel, hogy mi zajlik körülötted, egy jó kérdéssel olyan beszélgetéseket indíthatsz, amelyek sokáig emlékezetesek maradnak. Jönnek az oroszlánok, ma különösen jól áll neked, ha másoknak is hagysz egy kis reflektorfényt, egy őszinte dicséret, vagy pedig elismerés. Ma sokkal fontosabb, mint az önfényezés. Szüzek! Valaki ma észreveszi azt az apróságot, amit mások rendszeresen figyelmen kívül hagynak. A részletek iránti érzéked most nem csak hogy hasznos, hanem kifejezetten megnyerő is. Mérlegek, nálad pedig fontos lesz ma a hangod, ma különösen sokat számít, ahogyan kimondasz valamit. Egy érdekes hangsúly, egy nevetés vagy egy nyugodt válasz nagy hatással lesz. Skorpiók, nem kell mindent megmagyarázni saját magadról, ma kifejezetten jól áll, ha hagysz néhány gondolatot, csak úgy saját magadnak. Nyilasok, ha valami felkelti az érdeklődésedet, azt ma ne rejtsd véka alá, a lelkesedésed ragadós lehet, és könnyen magaddal húzol másokat is. Bakok, fontos a nyugalmad, miközben körülötted mindenki kapkod, így pénteken te képes vagy egy kézben tartani a helyzetet, ez a higgadság ma sokkal feltűnőbb lesz, mint gondolnád. Vízöntők, nálad pedig ma éppen az lesz az erősség, hogy nem ugyanúgy gondolkodsz, mint mindenki más. Egy szokatlan megjegyzés vagy pedig ötlet kellemesen kizökkenti a környezetedet. A halak pénteki napja pedig a következő, ne vegyél ma minden helyzetet túlságosan komolyan, egy spontán poén, egy könnyed ötlet vagy egy kis bolondozás simán belefér a péntekben, és ráadásul még energiát is ad.

Indul a péntek is vele együtt a hétvége, és nagyon úgy néz ki, hogy a vihar is szépen lassan indul, és idejére eddig kerülgetett minket, nem sokat tapasztaltunk belőle, de ez országosan azért eddig nem így volt. Alig vonult el az előző vihar, amiből ugye nem sok mindent tapasztaltunk itt Nyíregyházán, de már is itt az újabb. Az ország háromnegyedére figyelmeztetést adtak ki. Délnyugat felől érkezik az a csapadékzóna, amely jelentősen meghatározza Magyarország időjárását. Akár 40 mm-nyi csapadék mellett zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez viharos szél is társulhat. Ha van udvara, pakoljon el. Összesen 15 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Ma délután a délkeleti és felénk a keleti ország részben a záporok mellett zivatarok is ki fognak alakulni, amelyeket többfelé viharos széllökések általában 90 km/h sebességgel is érkezhetnek, és a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást az előrejelzések szerint, amelyhez még jégeső is párosulhat. Hát ez vár ránk, ha bejön a jóslat, méghozzá Nyíregyházán. Leginkább majd a délutáni óráktól. Izzadni egyáltalán nem fogunk, nagyjából 18 fok várható. Hát így indul a hétvége. De már nagyon régóta vártuk a csapadékot, úgy néz ki, hogy most már jön. És azt gondolom, hogy a nyári izzadásból is kaptunk bőven eleget 3 hónap alatt, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. További hírek, ugye friss hírek érkeznek 7:30-kor a Best reggelben. Na meg most az Embertelen dal, Újra gondolva.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta,

0: sértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még. A szél időnként megélénkülhet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, szeptember 11-e van, péntek, 4 perccel most már 7:30 után, azért tapasztalhatjuk azt, hogy mostanában délután már egyre hamarabb kezd sötétedni, és október 25-től ez még fokozódni fog, hiába szeretnénk eltörölni egyelőre, marad az óraátállítás. Október 25-én hajnalban kell majd visszatekerni az órákat, az óraátállítás megszüntetésének egyik akadálya, hogy továbbra sem egyértelműek a változtatás gazdasági következményei, ezért marad minden a régiben. Szóval október 25-én vasárnap lesz az idei őszi óraátállítás, ez pedig azt jelenti, hogy majd fel kell kelnie hajnal 3-kor, visszaállítja az órát hajnali 2-re, aztán pedig visszafeküdhet aludni. Ezzel kezdődik a téli időszámítás. Így az Európai Unióban továbbra is érvényben van az évente kétszeri óraátállítás, miközben a megszüntetéséről szóló egyeztetések ugyan folytatódnak, de hát nagyon döcögősen. Még 2018-ban tett javaslatot az évszakos óraátállítás megszüntetésére az Európai Bizottság, hát azóta se haladtunk. Az Európai Parlament 2019-ben amúgy támogatta a rendszeres időváltás megszüntetését, amelyet eredetileg már 2021-től terveztek volna bevezetni, viszont a tagállamoknak nem sikerült megegyezniük a kérdésben, úgyhogy nem, hogy 2021-ben bevezették volna, hanem úgy néz ki, hogy még 2027-ben jövőre is velünk marad az óra tekergetés. Na meg utána néhány kómás nap, mire helyreállunk.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Bethlen Gábor utcán. A Bercény utca felől az Egyház utca irányába vezető jobbszélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatos.

Egyeztessük óráink, a 12 perc múlva 8 óra indul majd a klasszikus munkaidő. A hét utolsó munkanapján, így pénteken, illetve becsöngetnek az iskolákban, valamint elindul szintén kereken 8 órakor a rendkívüli örökbefogadási nap, méghozzá az állategészségügyi telepen. Egészen este 6 óráig várják ma önöket, megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, és a mai napon hosszított nyitvatartással, ahogy már említettem, egészen 6 óráig kilátogathatnak, és kacérkodhatnak az örökbefogadás gondolatával. Szállási út 128, Oros, reggel 8-tól rövidesen már nyitnak, egészen este 6-ig. És meg is lehet előzetesen nézni ezeket a kutyusokat a nyirvv.hu/gazdikereső oldalon, de hát nyilván személyesen az első benyomás szerintem sokkal-sokkal jobb lehet. Ha kacérkodnak ezzel a gondolattal, eljött a nap, íme a mai. Jön a Hooligans, és utána pedig rövidesen friss hírek, információk, további frissek 8-kor a Best reggelben. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
7: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
8: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Nyíregyházán is bemutatkozik a Senior Egyetem. Szikkasztó árkot építenek a Kulcsár utcánál. Szép eredményeket értek el az atlétáink. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken át várják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi liga kelet 3. fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
10: Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgás helyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
9: És most néhány szó az időjárásról. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még. A szél időnként megélénkülhet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

0: Még az is lehet, és még az is előfordulhat, hogy ma a klímák nem hűtésre, hanem fűtésre lesznek kapcsolva. Mindössze 18 fok várható Nyíregyházán, és a kiadós csapadékból úgy néz ki, hogy a délutáni óráktól fogunk kapni, és alapvetően a hétvége időjárása is eléggé konszolidált lesz. 20-21 foknál nem lesz több, viszont holnaptól már kevesebb lesz a csapadék, és szombaton már kikandikál a nap, és innentől kezdve stabilizálódik a helyzet, vagyis a napi csúcsok maximum 20 és 25 fok között fognak alakulni. Fontos info, hogy leállás jön az egyik legnagyobb hazai banknál, és a netes vásárlás sem fog működni, ajaj, pedig ugye ezt gyakran használjuk. Az Erste Bankról van szó, szeptember 18-19, bank szünnapokat tartanak, a pénzintézetek rendszerfejlesztési célból időről időre beiktatnak egy-egy ilyen napot, amelynek nagy részét azért igyekeznek az esti órákra időzíteni. Minden esetre, hogyha biztosra akar menni, akkor szeptember 18 és 19 előtt intézze el az Erste-nél a bankügyeit. Többek között az azonnali átutalások indítását is érinti, az átutalások fogadását, az internetes vásárlást, a vállalati netbankot és szinte mindent. Mi szóltunk időben. Megkezdődött a hajrá, hiszen most már 6 perccel járunk 8 óra után. Jó munkát még mára mindenkinek, meg jó tanulást!
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék,
2: jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, itt a péntek reggel, és bizony több helyen is bőgéssel indult a ma reggel, de ez tök normális, ugyanis megkezdődött a szarvas bőgés időszaka a hazai erdőkben. A bika szarvasok hangos bőgéssel jelzik jelenlétüket, amellyel a teheneket gyűjtik maguk köré, és elriasztják a többi bikát. Amúgy nálunk itthon minden reggel így indul, amikor felébredek. Viszont a kereső bikák folyamatosan mozognak, keresik, hogy hol van egy tehén, ami hajlandó lenne egy kis légyotra. Ezek a bikák gyakran keresztezik az úttesteket. Nyíregyháza térségében, a Nyírség erdejében is egyre aktívabbak most már a vadak. Ez az időszak azonban nem csak a természetkedvelőknek tartogat különleges élményeket, na meg hát ugye a bikáknak, meg a teheneknek, hanem komoly veszélyeket is rejt, különösen az utakon. Viszont az őszi hónapok előre haladtával, párzási időszak végével a vadbalesetek kockázata jelentősen csökken majd, viszont most számítani kell erre. A szarvas a magyar vadgazdálkodás koronázatlan királya, hazánk erdőinek legnagyobb testű és legértékesebb vadfaja. Nem tudom, hogy ők például tudnak-e arról, hogy vasárnap a Kossuth télen vadgasztrofesztivál lesz. Ezt csak így zárójelbe itt hagyom. Mindjárt csak 10 perc. A víz kettő szerepe, ez lesz a téma Dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel 8:30 a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Hát amikor a dokinak leesik az álla valamitől, az már egy érdekes kérdés lehet. Szóval a mai Csak 10 perc rovat már is indul. Köszöntöm a rádióhallgatókat, köszöntöm dr. Móri Gyulát is. Szia, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Mitől esetlen neked az állod? A víz kettő szerepe.
3: Attól.
2: Mi ez? Hogy kell ezt érteni?
3: Kettő. Hát tulajdonképpen víznek milyen szerepe van. Először is iszod, és mivel a szervezet jó része víz, ez az élethez nélkülözhetetlen. Oké, de ez az egyik szerepe. De a víznek van egy másik szerepe, az pedig az, hogy kívülről milyen hatást gyakorol rád. Magyarul kívülről érintkezel. Hát az bőrödhöz ér a víz valamilyen hőmérsékletben, és annak milyen hatása lesz rád. Ennek semmi köze a megivott vízhez, de
2: ez a hideg zuhany, meleg zuhany?
3: Például így van, hideg zuhany, meleg zuhany. No, mivel tegnap mondtam, hogy én sok mindenről másképp gondolkodom, például, tehát ez tegnap előtt volt egyébként, az a lényeg, hogy a e-book olvasó és a lámpa, itt is más gondoltam, és változtattam, és a vízzel kapcsolatban is szeretnék néhány fontos bennem megjelölődött változást elmondani. Tehát változott a megközelítésem, és ezt átadom hangsúlyozom, az én megközelítésem, de ennek mindig el fogom mondani, hogy milyen tudományos mögöttes tartalma van. No, először is, gondoltad volna-e, hogy az, amit eszel, és most nem a sótartalomra gondolok, az meghatározza, hogy mennyit kell innod?
2: Hát persze.
3: Abszolút. Tehát így van, a szénhidrát fogyasztó emberek szervezetének vízigénye sokkal, de sokkal magasabb. Mert a cukor felszívódik, megemeli a vércukrodat, és az ozmotikusan a cukor magához vonza a vizet az érpályába. Aztán, amikor az kilép a szövetek, akkor oda is megy a víz, de kötésben marad, nem tud elmenni. Na most, majd amikor lecsökken a vércukor, leesik, akkor bővizelet formájában távozik, és akkor meg eltűnik a víz, és szomjúság leszel. Te vagy, emlékszem, mikor csokit kóstoltunk, emlékszel rá?
2: Igen.
3: Pillanatokon belül jött
2: olyan szomjasok voltunk,
3: rettenet,
2: hogy...
3: van, igen. A rettenet szomjúság. Tehát ez a lényeg, hogy sok vizelet, arról ne is beszéljünk, hogy ez van az éjszakai vizelet hátterében, hogy föl kell ébredni, és akkor ásványanyagok távoznak, stb. Én korábban nagyon nagy mennyi

0: mennyiségű vizet ittam. Tehát voltam majdnem 140 kiló, és vallottam azt az elvet, hogy 10 testsúly kilogrammonként 4,5 decit kell megírni. Számolt ki, tehát ez ilyen 6-7 liter vizeket locsoltam magamba. Teljesen ostobaság volt ezt azért most. Már tudom. Csak hogy azt felejtettem el, vagy azóta inkább így fogalmazok, azóta ez biztos, hogy nem igaz rám, mert sajnos tevévé váltam.
1: Raktározod?
0: Nem, a teve tudnélik nem raktározza a vizet, de jó, hogy ezt kimondtad. Tehát mi van a teve?
1: Azt nem mondd, hogy pupod van.
0: De pupom van tulajdonképpen, de mi van a teve pupjában?
1: Hát most az egy pupú van, vagy két pupú?
0: Pupúban ugyanaz van, mint a két pupúban.
1: Én nem tudom, hát zacskó, mit tudom, és abban van a víz.
0: És tele van vízzel, ugye?
1: Igen, gondolom
0: tele
1: én.
0: Tele van vízzel, azt is, így van. Na hát akkor elmondom neked, hogy a teve pupja, az tele van zsírral.
1: Hát akkor, a pupjában akkor, a tevének én vagyok zsír a teve van. Most.
0: Hát oké, akkor te vagy a púpos Tibi teve. De mi a lényeg?
1: Hát de te csinos vagy, te akkor nem vagy púpos.
0: Nem vagyok púpos, de eszetlen. De az a lényeg, hogy felhasználható zsírszövet egyrészt van rajtam, kettő, rengeteg, tehát ilyen az energiát, amit naponta elfogyasztok, és ha hegymászás minden van, akkor ez 4000 kilokalóriát is elér, akkor igazából 4000 kilokalóriát miből állítok elő? Alapvetően zsírból. És most jön a lényeg, hogy mit csinál a teve a sivatagban. Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű biológiai folyamatot használ. Így van. 100 g zsír elbontásakor, Tibi, 100 g zsír elbontásakor 110 g víz keletkezik. Aha. Tehát, ha zsírt eszel és zsírt bontasz, nem csak energiát termelsz vele, hanem vizet is. Tehát nekem, amikor egy nagyobb, egy edzésnapomban is, és annyit eszem amennyit, és alapvetően zsírokat, akkor akár fél liter víz is képződik bennem, csak attól, úgymond melléktermékként, hogy a zsírbontás működik a szervezetben.
1: Tehát nem az van, hogy mondjuk eszek valami olyat, ami után kívánom a vizet, hanem az van, hogy a folyamatok kívánják a vizet.
0: Mert a folyamatok termelik a vizet.
1: De nálad, tehát igen, nálad termelik az emberek, akik kívánják a vizet, mert olyat ettek. Nem azért
0: ott meg igazából így van, a folyamatok kötik a vizet.
1: Ha nem azért ettek rosszul, meg sósa tettem, kívánom a vizet, hanem az van, hogy ott van hirtelen egy vércukor.
0: A só is ezt csinálja, de a cukor is ugyanezt csinálja. Nagyon fontos. Reggel, ha törik, ha szakad, tényleg fél liter vízzel kezdek.
1: Én is.
0: Ha lehet enyhén sósvízzel, és aztán utána pedig, ahogy szomjas vagyok. Na most még egy dolgot hagyd mondjak el. Mivel nekem nincs éhségérzetem, ezért nem keverem már a szervezetemben az éhséget a szomjúsággal. Amit a legtöbb ember kever. Tehát mi a baj? Nagyon sokan valóban nem isznak elég folyadékot. Mert nem érzik a szomjúságot, vagy összekeverik az éhséggel. És én is csináltam ilyet, tehát oké, volt olyan, hogy elfelejtettem, meg egész nap nem ittam, de nem is volt szomjúságom, de éreztem, hogy éhes vagyok, és elrohantam, és telehettem magam. Sőt, tudod, mit faltam, amikor szomjas voltam, csak nem tudtam, hogy ezért eszek a gyümölcsöket. Óriási mértékben tökködtem magamban. Uh-huh. Jó, ennyit elég a belső használatról, legalább ilyen fontos a külsőleg használt víz, ugye ez az ominózus második felhasználási dolog. Itt alapvetően, amire rá kell mutatnunk, az a szervezet hőmérséklete, és ezen keresztül a szervezet hőmérsékletének és az immunrendszered hatékonyságának a kapcsolata. Tehát az immunrendszerre gyakorolt hatásáról fogunk beszélni a kívülről érkező víznek.
1: Uh-huh, értem.
0: Ez is az életedet menti meg, és alig tud róla valaki. Hideg, meleg víz, váltakozó történet, szauna és társai, és minden az egyebek. Két immunrendszer típus, két típusú, vagy két funkciója, vagy nem is tudom, két különböző működésű immunrendszerre, két különböző működési része van, talán így értelmes a mondat. Van egy úgynevezett vele született immunrendszerünk, és van egy úgynevezett szerzett vagy adaptív immunitás. A szerzett immunitás, ez az antitest, ezt a Covid óta mindenki tudja, hogy immunitás, oltás vagy fertőzés, akkor antitest fölmegy, és akkor termeli a szervezet, Covid ellen tehát tudom mérni, stb. Stb. Ez valami bejön, felismeri, és akkor speciálisan egy antitest készül ellene. Oké, de ez az egész folyamat egy idő, és ha nem lenne született immunitásod, valószínűleg meg se érnéd azt, hogy ez normálisan elinduljon, és nagyon sokan nem érték meg ezt. Ez egy nagyon fontos dolog. Tudni, a vele született immunrendszerre tudunk vigyázni, és itt van a vízzel kapcsolatunk, amit magas szinten kell tartani. A velünk született immunitás, ugye az az első pillanattól kezdve megvan, és véd téged. Ugye ezért van az, amit mondtam, hogy nem lehet kipusztítani az emberiséget. Eddig nem pusztította ki semmi teljesen az emberiséget. Mindig voltak, akik ott maradtak, és nem haltak bele. Na, ezek az immunrendszernek elemei járőröznek a sejtetben, ott keringenek ilyen monocita, vagy a természetes ölősejt, meg vannak ilyenek. Csak azt keresik, hogy hol van az idegen, és minden ellen mennek, ami idegen. Tehát felismeri, hogy idegen, és akkor valahogy megtámadja, bekeveredni, mindegy. A legfontosabb eleme ennek a veleszületett rendszernek az interferon. És mi a lényeg, és most jön a lényeg, a fertőzött sejt termeli ezt az anyagot, és akkor a szomszédos, még egészséges sejtekhez kötődik, és itt interferon stimulált a gén aktivizálódik, és vírus átírást, szaporodást gátol, aztán hatékonyabbá teszi a T-sejtek számára, tehát rávilágít, fogalmazunk így, a behatolókra. Ugye ezt a természetes ölősejt aktivitást növeli, és mondjuk egy fertőzött sejtet, amivel benne van a vírus, az például programozott sejthalálba tud vinni. Tehát azonnal indul, nem specifikus, ez az első védelmi vonal, hogy ez mennyire fontos, csak egy példát mondok. A vírusok zöme már ismeri, hogy az embernek ilyen van. Tehát aki az embert meg akarja fertőzni, az a vírus készül az interferon ellen. A vele született immunrendszeredet, azaz az interferon szintedet, ami ennek egy része persze, azt nagyon fontos magasan tartani. És zárójelbe elmondom, hogy mi az, ami fel fogja ezt pörgetni. Az a láz lesz. És majd erről beszélünk, így van, hogy mesterséges láz nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes dolog.
1: Ja, oké.
0: De egy a lényeg, hogy az interferon az biztonsági őr, és emiatt nagyon sok vírus meggondolja, hogy megtámadja az embert az interferonok miatt. Csak azt támadja, aminek van elképzelés, hogy juttatja ki.
1: Ja,
0: érdekes oké. Nagyon.
1: Köszönjük szépen, jó pihenést kívánunk mindenkinek. Köszönjük, doktor úr, neked is szép napot. Szia-szia.
0: Szervusztok.

0: Már 11 napja szeptember, és bizony, ami még nyáron a klímaszerelők szezonja volt, most már elérkezett a gázszerelők szezonja. A szeptemberi próbaüzem során még amúgy van idő alkatrészt rendelni, és kényelmesen elvégezni a javításokat, éppen ezért célszerű most átnézni a fűtésrendszert. Ugyanis a fűtés és gázszerelők szépen lassan most már lefoglaltabbak lesznek, és hogyha elromlik majd a rendszer, és igazán hideg van, akkor sokat kell majd várni a javításra. Szóval nézzünk át amúgy néhány dolgot, hogy ne a főszezonban derüljön fény arra, hogy valami nem stimmel a fűtési rendszerrel. A kazán és a fűtőberendezések átvizsgálása a fűtési szezon előtt a legfontosabb lépés. Kezdjünk ezzel, ugyanis a szakszerű karbantartás akár 10-15%-kal is csökkentheti a gázszámlát. Ha a gázkazán rendben van, akkor nem árt a radiátorokat légteleníteni. Ha levegő van a rendszerben, a radiátor felül hideg marad, a fűtés pedig nem elég hatékony. Mi a helyzet a nyílászárókkal? Ugye itt lehetnek előregedett gumik, vagy pedig hézagok, amik miatt a meleg levegő kiszakik az utcára az ablakon keresztül, valamint nem árt elemet cserélni a vezeték nélküli termosztátban, hogy az precízen és pontosan működjön. Megfagyni még nem fogunk nyilván, bár azért elég hűvös lesz ma 18 fok Nyíregyházán, és azt mondják, hogy nem is lesz kemény tél, ettől függetlenül jó, hogyha a fűtésrendszer tökéletesen pöpecül működik. Frissek megint csak 9 órakor, és utána pedig már abszolút készülünk a hétvégére, mert hogy nagyon mozgalmas és izgalmas szombat-vasárnap vár ránk itt Nyíregyházán, jönnek a programok.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Betlen Gábor utcán. A Bercsény utca felől az Egyház utca irányába vezető jobbszélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogassa.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
6: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
7: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Razziáztak az egyenruhások, felkészülési tornát szervez az Aqua SE. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen, internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a Vármegyei rendőrség. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az egyesület elnöke.
10: Hétvégén rendezzük Nyíregyházán a városi úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermek korosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni, tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
9: És most néhány szó az időjárásról. A borús kezdet után napközben többször eleredhet az eső, délután zivatarok is kialakulhatnak. Nyíregyházán a legmelegebb órákban is mindössze 20 fok valószínű, éjjel 14 fokig hűl le a levegő, holnap pedig 19 fok lesz a csúcs. A folytatásban kellemesebb napok következnek, általában 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, miközben felhős napos időszakok váltják egymást, kevés csapadék is előfordulhat még. A szél időnként megélénkülhet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig

Ma délutántól Nyíregyházán kiadós csapadék várható, meg hűvös is lesz, de úgy néz ki, hogy a szombati és a vasárnapi időjárás ennél kegyesebb lesz, akár a nap is kisüthet, és kellemes 20 fok környéki. Csúcsokat várhatunk majd a két napra, ha ez így lesz, akkor tökéletes időjárásunk lesz majd a Tirpár Fesztiválra és a Vadgasztró Fesztiválra. Gondolom sokan kihagyják ma este a vacsorát, hogy legyen hely majd bőven a hasban, ugyanis holnap majd minden a főzőcsapatok felvonulásával fog indulni 9:45-től a Kossuth téren, illetve a Szabolcsi Koncert, Fúvószenekar és Mazsor egy csoport is közreműködik majd a felvonulás közben. Aztán pedig a Népi Ízek találkozójának megnyitója lesz 10 órától, és elkezdenek fűni, sülni, rotyogni a finom tirpák ételek, és a verseny eredményhirdetése pedig majd 3 órától lesz, és egyben a díjátadás is. Este 7 órától pedig érkezik Korda György és Barázs Klári, ugye koncertezni. Másnap pedig Vadgasztró Fesztivál, 9:45-ös start van itt is. A fesztivál megnyitója 10 órakor lesz majd, és utána már a kicsik tapsolhatnak, mert hogy jön a Mimi és a Méhecske koncert 10:30-tól, utána pedig Street Dance School, vadászkutya bemutató, ketten akusztik koncert, valamint az eredményhirdetés itt is 3 órától lesz. A koncert viszont hamarabb kezdődik, Nagy Csomor András és zenekara koncertezik majd 16:30-tól. Szombaton is, vasárnap is, Kossuth tér, szuper programok, fantasztikus ételek várják Önöket.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best.

0: Hasznos lehetőségek lesznek Nyíregyházán a jövő héten is, például a karrier szempontjából állásbörze a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptember 16, jövő hét szerda, 9 és 15 óra között. A helyszín tehát a Nyíregyházi Egyetem A épület, a jól megszokott Bersonyei aula. És bizony jövő hét hétvégén igazán letesztelhetjük azt, hogy milyen az állóképességünk, mit bírunk. Jön a Nyíregyházi Extreme Trail, szeptember 19 és 20. A futás után pedig ráadásul lehet egyet csobbanni a parkfürdő termál medencében, ami csak az Extreme Trail versenyzőinek és kísérőinek lesz majd megnyitva. Biztosan jól fog majd esni. Kiegészítő programok, tehát ingyenes fürdőzés, rengeteg díjazás és ajándék, ez vár rátok, hogyha elindultok. Szombaton akadályfutás, vasárnap pedig futóverseny. Érdemes regisztrálni időben, erre pedig tökéletes az online lehetőség extremetrail.hu.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about dating? Can't free up your mind but stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat! I don't wanna ride!
2: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Itt a péntek és itt a Best FM, jó reggelt. Ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Tudjuk ugye, több mese és kevesebb internet, erre figyelmeztetik a szülőket. A meséket kezdjük elfelejteni, az internet pedig nagyon egyszerűen kéznél van, és ilyenkor milyen jó, hogy van magyar népmese napja, pontosabban nem sokára jön. 2005 óta Benedek Elek születésnapjához kötődik a népmese napja. Célja, hogy a magyar és más népmesék, valamint a történetekben rejlő népi bölcsességek fennmaradjanak. Ilyenkor a könyvtárosok, óvónők, pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek a napon különös tisztelettel fordulnak a népmeséhez, a mese szerető gyerekekhez és a felnőttekhez is. Szeptember 30-a a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár népmese napra várja majd a kicsiket, nagyokat, mint ahogy a Múzeumfalu is, ahol megmutatják, hogy milyen a valódi népmese, elmondják épp, mint régen a nagyhírű mesemondók, és így a történet önmagáért beszél. Szintén népmese napja nem csak a könyvtárban, hanem a Múzeumfaluban is majd a hónap végén, szeptember 30-án szerdán.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM ma is társadalmunkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Betlen Gábor utcán. A Bercényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobb szélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok őtaknak!

Hát ez a pillanat is elérkezett, átadjuk magunkat most már nem sokára a hétvégének, itt a péntek délelőtt. Ha még abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem kellett elindulnia, akkor vigye magával esernyőt, jön a megváltó csapadék, és én tudom, hogy mit csinálunk hétvégén, valószínűleg eszünk, és közben kitaláljuk, hogy mit együnk legközelebb. Hétvégére ugyanis nincs diéta, csak stratégiai étkezés, mondom ezt azoknak, akik mennek a tirpákra, meg majd vasárnap a Vadgasztró Fesztiválra. Aztán pedig emésztünk vasárnap este nagyokat, hétfőn pedig találkozunk újra, lehet, hogy egy-két kilóval nehezebben, de boldogan. Úgyhogy jó hétvégét kívánok, én Simon Norbert vagyok, szombat-vasárnap is hallgassa sokat a Bestet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
5: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz fácán, biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban. A vadgasztró, azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek, azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
4: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés-rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. Közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a Vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Nagyon kellemes, szép pénteket kívánok. Mennyire szalad az idő, nem? Most csengettek be, ehhez képest lassan pedig már a hónap közepénél tartunk. Szóval szeptember 11-e van péntek, és ma bizony a Teodórákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket, hogy mit jelent a név, hamarosan el fogom mondani.

Szeptember 11-e van, és ma a Teodórákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A név a Teodor, férfi név, női párja. Két ógörög szóból, az isteni jelentésűből és az ajándék jelentésűből származik. Rokon neve a Fedóra, a Tea és a Dóra. A 90-es években a Teodóra ritkán fordult elő idehaza, és jelenleg sem szerepel a 100 leggyakrabban adott női név között. A Teodórák ünnepelhetnek még február 11-én, április 5-én, április 28-án, ma és szeptember 2-án is. Vannak híres Teodórák, főként uralkodók, például első Teodóra császárné, aki 500-tól 548-ig élt, vagy itt van harmadik Teodóra császárnő is. Ne felejtkezzünk el Bán Teodóra balettművész koreográfusról és Ukrik Teodóra táncművész koreográfusról. Holnap a Máriák, aztán pedig a Kornélok ünnepelnek. Isten éltesse az ünneplőket!

0: Eljött az ideje, hogy megfejtsük, hogyan is működnek a négy lábúak. Hát jó sok adáson túl vagyunk már Maglóczky Tibor kutyatréner kiképzővel, és az előző adásban elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy kutya támadja a porszívót, a felmosót, a kukának a kerekét, vagy éppen a fűnyírót. És Tibi már nagyon jó módszereket mondott arra, hogy hogyan lehet leszoktatni erről a kutyákat. Mondtad itt azért a gátlást, meg a jó viszonyt, de hogy a jutalmazás is itt azért ezzel egybefügg, tehát hogy legátlom, és ha megcsinálja, akkor lehet őt jutalmazni is?
1: Lehet jutalmazni is, persze. Most kezdhetjük azzal is egyébként, hogy elkezdjük motiválni a kutyát mondjuk jutalomfalattal vagy játékkal.
0: Aha.
1: Ha ezzel felül tudjuk írni a porszívó zúgását, a fűnyíró búgását, a kuka zörgését, akkor el tudjuk terelni a figyelmét. Akkor nem kell gátlás. De itt jön be az, amiről beszélgettünk megint egy régebbi adásban, hogyha nincs ez a motiváció, akkor a kutya nagy valószínűséggel ezekkel a tárgyakkal fog foglalkozni.
0: Aha.
1: Ezért kell tudnunk gátolni, illetve ha úgy teljesít, ahogy szeretnénk, akkor tudjuk jutalmazni akár falattal, akár játékkal, labdával. Uh-huh. Jó, tehát ezeket lehet kombinálni, ezeket a módszereket, meg kell is. Itt jön be megint az, hogyha visszakanyarodunk, hogy ismerjük a kutyánkat. Hogyan tudunk ráhatni, hogyan tudjuk kizökkenteni, hogyan tudjuk motiválni, hogyan tudjuk megerősíteni, és egy komplex egészként kell kezelni ezt a folyamatot,
0: uh-huh.
1: aminek része a kutya, meg én, meg az adott eszköz, meg esetleg a motivációs falat, uh-huh. vagy játék, amit használhatunk ugye motivációként, vagy megerősítésként is.
0: Uh-huh. Ez jutott eszembe egyébként, hogy nyilván porszívó az hangos, a kukának szintén hangos a kereke,
1: hát fújja,
0: fűnyíró
1: a,
0: hangos.
1: Tehát fújja a levegőt.
0: Igen, még az is van.
1: Kutyát pofán fújja.
0: Amit van, aki élvez, van, aki bepöccen, meg
1: igen,
0: harapja.
1: Igen,
0: igen. De hogy például a felmosó, az egy tök csendes dolog, és emlékszem, a bodza kicsi volt, nem tudtam tőle felmosni, mert hogy mindig én zsákmányként így ráugrott a felmosóra. Aztán úgy, ahogy nőtt, erről leszokott, tehát nem meg volt egy ilyen tudós.
1: Kimondtad a
0: kulcs szót. Én sírtam a röhögéstől. Igen.
1: Ez nagyon jó, mert kimondtad a kulcs szót, hogy zsákmánynak tekintette.
0: Igen, igen.
1: Tehát azt úgy mozgatjuk, mint ahogy őrzővédő munkában szoktuk azt a tárgyat, amit meg akarunk, igen. fogadni a kutyával, hogy az mozog jobbra-balra, meg távolodik a kutyától, ez megint egy kulcsinger, ezért a kis kutya meg akarja fogni.
0: Igen. De
1: és
0: jó, hogy ez most eszembe jutott, de annyira cuki
1: igen,
0: volt.
1: Ha ezt nem akarom, akkor legátolom. Mert sokan ott rontják el. Jaj, nézem, ilyen cuki,
0: hát
1: nem lehet
0: tőle. Hát és írtam a hát az kézzük, a bossom ezt ott rontja a kutya, igen.
1: Igen, hogyha ez egy közös program, hogy na, nézd csak, most fel akarok mosni, a kutya meg már jön, hogy akkor játszunk. De most, ha az ember nem gondolja komolyan, hogy ő most akkor házi munkát végez, és kitakarítja a lakást, és felmos, hanem a kutyának enged, hogy jaj, de cuki, megint megtámadta, akkor ezt szépen rögzítjük a kutyában, és utána egyre nehezebb lesz leállítani.
0: Igen, nem átment ez szerintem ilyen törölköző cibálásban, mert hogy az utána teljesen arra kattant rá, hát hogy
1: úgy
0: ő fogja.
1: Lehet, hogy jobb kézzel felmosol, bal kézzel
0: ja, nem, hanem hogy utána egyszer csak abba hagyta ezt a felmosóra, és akkor jöttek ezek, és ez a mai napig így 10 évesen is játék, és megőrül, mikor megrecsen a törölköző, tehát hogy így arra van egy recsenés hang, de hogy akkor tényleg itt is érdemes akkor legátolni, hogy nem, tegyük arrébb,
1: hát
0: mert nehéz felmosni.
1: Ott már érzi a saját erejét, hogy úgy megrántotta a törölközőt, hogy százszakadást szenvedett.
0: Igen.
1: És akkor azt mondta, hogy inkább a törölközőt választom, mint a felmosót, mert ott jobban érzem.
0: Anyámnál érek el százszakadást az agyába, tudod? Hát Tibi, nagyon sok jó tanácsot fogalmaztál meg ismét, tehát legközelebbi adásban, mert ez egy nagyon komoly témánk lesz, ez az ivartalanítás, mert ugye pro és kontra hallunk itt érveket, egy ismerősöm most mondta, hogy vett egy kiskutyát, egy kisfiút, és akkor mondom, lesz ivartalanítva, azt mondták, hogy nem kell. Szóval, hogy például ezzel kapcsolatban is ugye vannak kérdések, hogy kell, nem kell, hogy kell, megváltozik-e a kutya viselkedés egy ivartalanítás nélküli életben, vagy hogyha ivartalanítjuk, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma lesz, és hát bízom benne, hogy te olyan tanácsokat is fogsz adni, ami a nem várt szaporulatok ellen szól. Tibi, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

0: 103.9 Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Szeptember 11-e van, ma a Teodórák ünnepelnek, én Szendi Hajni vagyok, és jön nálunk a kalendárium. Na nézzünk olyan eseményeket, amelyek ezen a napon történtek. Oliver Cromwell elfoglalta Drogheda városát, 1649-ben az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek. Savoyai Jenő herceg győzelmére került sor 1697-ben Zentánál. 1709-ben szintén Savoyai Jenő ismét győzött 14. Lajos francia király hadereje fölött. A spanyol örökösödési háború záró hadi eseményeként a későbbi 5. Fülöp spanyol király csapatai bevonultak és másfél évig ostromolták Barcelonát, ez 1714-ben volt. 1741-ben megtörtént a pozsonyi országgyűlés, melyen a magyar nemesség felsorakozott Mária Terézia királynő mögé. Mária Terézia császárné Bécsben megalapította a magyar nemesi testőrséget 1760-ban. Pozsonyban összeült az első magyar reform országgyűlés 1825-ben. 48-ban, mármint 1848-ban lemondott a Batthyány kormány Magyarország első felelős minisztériuma. 1848. március 23-án az országgyűlés alsó tábláján Batthyány Lajost miniszterelnöknek nevezték ki, és hát ezt követően ugye maga a kormány is megalakult, majd lemondott 1848-ban ezen a napon. Megindult a vezetékes ivóvízszolgáltatás Kolozsváron 1896-ban. Megkezdődött Belgrádban az első nagyszabású szabadkőműves kongresszus 1926-ban. Egyébként a magyar küldöttséget Balassa József vezette. Sikertelen merényletet követtek el Mussolini ellen ezen a napon 1926-ban. Katonai pucs volt Törökországban 1980-ban. 2001-ben terrortámadás érte New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép becsapódott a World Trade Center ikertornyaiban, melyek később össze is omlottak. Egy harmadik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. Erről az eseményről külön fogok még beszélni a mai műsorban.

Szendi Hajni vagyok, kitekintünk, jön a világhíradó. A múlt héten újraindította az Egyesült Államok kormánya a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, írja a Reuters alapján a Telex. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is fenntartják a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedés célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvényekkel feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra. A Reuters forrásai szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Alapkereste a Fehérházat és az amerikai külügyet is, azonban nem nyilatkoztak arról, hogy miért indították újra a bevándorlási vízumok feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. Szlovákiában a közelmúltban több gömöri református templom is jelentős viharkárokat szenvedett. Ezek helyreállítására most gyűjtést hirdetnek. Ezt írta a felvidék.ma hírportál. Főképpen Nemes Radnót, Simonyi, Darnya, Runya, Szilice, valamint Szakó és Iványi református közösségeinek templomait érintette a vihar. A károk mértéke településenként eltérő, de több helyen a templomok tetőszerkezete bádogozása, esőcsatornája és cserepezése is megrongálódott. Az érintett templomok között több jelentős műemléki és építészeti értéket képviselő épület található. A gyűjtés a jövő héten indul. Ez idő alatt a gyülekezetek és a magánszemélyek is bekapcsolódhatnak az adománygyűjtésbe, melynek célja, hogy legalább részben enyhítsék a viharkárok helyreállításának jelentős anyagi terheit. A Human Rights Watch emberjogi szervezet szerint legtöbbször is fehér foszfort vethetett be Libanonban az izraeli hadsereg, írja a Telex. A 45 oldalas jelentés 23 igazolt esetet dokumentál, abból az időszakból, amikor Izrael március és május között alkalmazta ezeket a lőszereket Dél-Libanonban. A jelentés részletesen bemutatja a lőszerek által az elmúlt évek fegyveres konfliktusaiban okozott szörnyű károkat. A fehér foszfor olyan vegyi anyag, amely oxigénnel érintkezve meggyullad, rendkívül forró lánggal ég. Nehéz eloltani, égése közben pedig jelentős mennyiségű fehér füst keletkezik. Általában tüzérségi lövedékek, bombák és rakéták belsejében található meg ez az anyag. Azonban használatát jelenleg semmilyen nemzetközi szerződés nem szabályozza. Kínai kutatók egy olyan gombafajt fedeztek fel, amely az emberi bélben él, és képes védelmet nyújtani gazdaszervezetének a sugárzással szemben, számolt be a 24.hu. A cikkben azt írták, sugárzásnak kitett egereken végzett kísérletekben a kutatók azt találták, hogy a gombával kezelt állatoknál kisebb volt a súlyvesztés, a gyulladás, mint azoknál a társaiknál, akik nem kaptak a gombából. A tudósok szerint ez még nem jelenti azt, hogy mindenkinek be kellene építeni ezt az étrendjébe. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a gomba már természetes módon is előfordul egyes erjesztett élelmiszerekben, és az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala is jóvá hagyta étkezési célra. Ez volt a világhíradó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
2: Helyi rádiókban.
1: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházán is bemutatkozik a Senior Egyetem. Szikkasztó árkot építenek a Kulcsár utcánál. Szép eredményeket értek el az atlétáink. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken át várják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi Liga Kelet harmadik fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
4: Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgás helyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
3: És most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik, 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek 11-kor, köszönjük szépen Andris, délben is visszavárunk újra, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink nagy többsége emlékszik arra, hogy hol volt 2001. szeptember 11-én reggel, és milyen körülmények között fogadta a hírt, hogy New Yorkban bizony repülőgép csapódott a World Trade Centerbe. Én emlékszem, éppen pizzát sütöttem, és szóltak a rádióból, hogy hajni kapcsolt be a BBC-t, na akkor repült a második géppel a tornyokba. Hogy zajlott szeptember 11-e? Nem sokára ez lesz a témánk.

2001. szeptember 11-e. Úgy indult az Egyesült Államokban, mint egy teljesen átlagos kedd. Tiszta, napos idővel. New Yorkban emberek ezre igyekeztek a munkába, köztük a World Trade Center két hatalmas ikertornyának dolgozói is ezt tették. Senki sem tudta, hogy néhány percen belül a modern történelem egyik legsúlyosabb terrortámadása kezdődik el. Reggel 8 óra 46 perckor az American Airlines 11-es járata a World Trade Center északi tornyába csapódott. A repülőgépet terroristák térítették el, és a becsapódás hatalmas pusztítást végzett az épületben. A következő percekben még sokan azt hitték, hogy egy szörnyű repülőgép baleset történt. De 17 perccel később, 9 óra 3 perckor a United Airlines 175-ös járata a déli toronyba csapódott. Ekkor már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy összehangolt támadásról van szó. A két épületben több ezer ember rekedt, miközben tűz, füst és sűrű por töltötte meg az emeleteket. A mentésben tűzoltók, rendőrök, mentősök és civilek is részt vettek. Sokan saját életüket kockáztatták, hogy megmentsenek másokat. A támadók összesen 4 utasszállító repülőgépet térítettek el. A harmadik gép, az American Airlines 77-es járata 9 óra 37 perckor a washingtoni Pentagon épületébe csapódott. A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata Pennsylvania fölött zuhant le. A repülőgép utasai és személyzete ugyanis megpróbálták visszaszerezni az irányítást a terroristáktól, és a gép végül egy mezőn zuhant le. A történtek következtében a 93-as járat tehát nem érte el a feltételezett célpontját. New Yorkban közben egyre drámaibbá vált a helyzet. 9 óra 59 perckor a déli torony összeomlott, mindössze 56 perccel azután, hogy a repülőgép becsapódott. 10 óra 28 perckor az északi torony is összeomlott, maga alá temetve az épületben maradt embereket, és a környező területeket is elárasztva porral, törmelékkel. A World Trade Center környéke néhány óra alatt New York egyik legismertebb üzleti negyedéből hatalmas rommezővé változott. A támadásokban összesen 2976 ember halt meg, nem számítva a későbbi, a támadások következményeivel összefüggő haláleseteket. Az áldozatok között több mint 400 első beavatkozó, köztük tűzoltók és rendőrök is voltak. A mentés és a romok eltakarítása hónapokig tartott, és sok túlélő, illetve mentésben résztvevő ember később is súlyos egészségügyi következményekkel szembesült. A támadásokért az Al-Qaida terrorszervezetet és vezetőjét Osama bin Laden tették felelőssé. A szeptember 11-i merényletek után alapvetően megváltozott a biztonságpolitika, a repülőtéri ellenőrzés és a terrorizmus elleni küzdelem az Egyesült Államokban és számos más országban is. New Yorkban a World Trade Center egykori helyén emlékhely és múzeum létesült, ahol az áldozatok nevét is megörökítették. Minden évben, szeptember 11-én megemlékezéseket tartanak, és az áldozatok hozzátartozói, valamint a mentésben résztvevők történetei ismét előtérbe kerülnek. A tragédia azonban nem csak történelmi emléket hagyott maga után, hanem számtalan összeesküvés elméletet is életre hívott. Ezek között szerepel az az állítás, hogy a World Trade Center tornyai valójában irányított robbantással omlottak össze, illetve hogy a támadást valamilyen módon az amerikai kormány előre tudta, vagy maga tervezte meg. Az egyik legtöbbet vitatott kérdés a World Trade Center 7-es épületének összeomlása, melyet szintén gyakran hoznak kapcsolatba összeesküvés elméletekkel. A hivatalos műszaki vizsgálatot végző szakembercsoport szerint azonban semmi bizonyíték nincs arra, hogy a tornyokat robbanóanyaggal döntötték volna le, és a vizsgálat szerint az összeomlást a repülőgépek becsapódása, a szerkezeti károk és az azt követően kiterjedő tüzek okozták. A szeptember 11-i eseményekről tehát ma is sokféle véleményt és elméletet olvashatunk, de a rendelkezésre álló bizonyítékok és a több éves hivatalos vizsgálatok az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadást, valamint a repülőgépek becsapódását és az azt követő szerkezeti összeomlást támasztják alá. Szeptember 11 végül nem csupán egy amerikai tragédia emléknapja lett, hanem olyan történelmi fordulópont, amely az egész világ biztonságérzetére, politikájára és a mindennapjaira is hatással volt.

Nyáron a nyaralások alkalmával a magyar strandbüféket, fagyizókat előszeretettel kerestük fel. Hát nem is tudom, lehet, hogy egy-kettőt nem kellett volna. Kiderült ugyanis most, hogy tonna számra foglalt le veszélyes ételeket a hatóság. Az idei nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alá tartozó kormányhivatalokkal együtt közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött. A vizsgálatok 16%-ában merült fel kifogás. Az eredmények azonban az előző évhez képest összességében mérsékelt javulást mutatnak. Az jó hír. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagyizót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. A hatóság közel 2000 kg élelmiszert rögtön kivont a forgalomból, a kiszabott bírság összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. A feltett problémák közül továbbra is a nem megfelelő higiéni állapot bizonyult a leggyakoribbnak, az ellenőrzések 16%-ában találtak ilyen hiányosságot. A szakemberek többek között szennyezett munkafelületeket és hűtőberendezéseket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelően kialakított vagy felszerelt kézmosó helyet találtak. Több esetben hiányzott a kézfertőtlenítő. A mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak, azért ez milyen már nem, hogy így el se tudták mosni, meg a kezük is koszos volt, mi meg megettük, amit elénk tettek. A strandbüfék esetében elsősorban egyébként az élelmiszerek elkülönítés nélküli tárolása és az ebből eredő keresztszennyeződési kockázat, a kártevők elleni védekezés hiányosságai és a fertőtlenítő hatású kézi mosószer hiánya fordult elő. A fagyiknál továbbra is gyakori probléma volt a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása, ugyanakkor ezen a területen kisebb javulás történt. A turisztikailag frekventált helyeken működő vendéglátó egységek esetében ugyanakkor az átlagosnál nagyobb arányban merültek fel kifogások. Az ellenőrzött vendéglátóhelyek közel 23%-ánál indult hatósági eljárás. A legjellemzőbb hiányosságok között az allergénekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás, az élelmiszerek nyomon követhetőségének hiánya és különböző higiéniai problémák szerepeltek. Szóval van javulás, kicsi lassú, reméljük jövőre jobb lesz a helyzet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
1: Tartasz közénk te is!
5: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Razziáztak az egyenruhások. Felkészülési tornát szervez az Aqua SE. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakáro intézet igazgató főiskolai tanár Kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az egyesület elnöke.
7: Hétvégén rendezzük Nyíregyházán a városi úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermekkorosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni, tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
6: És most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Friss hírek, információk egy órakor jönnek majd újra. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9. Remélem mindenkinek jól telik a mai napja. Jó étvágyat kívánok, aki ebédel. Hát nagy tétekben mernék fogadni, hogy a legtöbben nem polipot ebédelnek, de mi hamarosan mégis ezt tesszük majd Friedrich Antal séffel.
10: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
11: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már családtag nálunk.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
8: Ez a 103.9 Best FM.

Hruscsovra emlékezünk, aki 1971-ben, szeptember 11-én 77 éves korában halt meg Moszkvában. Nyikita Szergejevics Hruscsov 1894-ben született egyébként április 15-én az Orosz Birodalomban, a Kurszk környéki Kalinovkában, egy egyszerű paraszti családban. Fiatalon bányászként és fémmunkásként dolgozott, aztán bekapcsolódott a munkásmozgalomba és a kommunista pártba. Az 1917-es bolsevik forradalom után gyorsan emelkedett a párt hierarchiában, és a 30-as évekre már Moszkvában is jelentős politikai szerepet kapott. Pályája során szorosan együttműködött Sztálinnal, és maga is részt vett a sztálini rendszer működtetésében. Később éppen ő lett az az ember, aki a Szovjetunió vezetőjeként nyíltan bírálni kezdte Sztálin örökségét. Sztálin 53-as halála után hatalmi harc indult a szovjet vezetésben, amelyből Hruscsov fokozatosan került ki győztesként. 53-tól a Szovjetunió kommunista pártjának első titkára lett, 58-tól a minisztertanács elnöki tisztségét is betöltötte. Legnagyobb történelmi jelentőségű lépése az 1956-os úgynevezett titkos beszéd volt. Ebben súlyosan elítélte Sztálin személyi kultuszát, a politikai tisztogatásokat, a koncepciós pereket, a tömeges elnyomást. A beszéd elindította a desztalinizáció folyamatát, amely a Szovjetunióban és Kelet-Európában is enyhülést okozott, bár korán sem jelentett demokratikus fordulatot. Hruscsov idején sok politikai foglyot szabadon engedtek, és valamelyest lazult a kulturális és társadalmi élet szigorú ellenőrzése is, de csak valamelyest. Ezt az időszakot gyakran hruscsovi olvadásnak nevezik a történészek. A változások azonban ellentmondásosak voltak, hiszen Hruscsov továbbra is egy egypárti diktatórikus rendszer vezetője maradt. 56-ban a magyar forradalom és szabadságharc leverésében is szerepet vállalt, és a szovjet vezetés végül katonai erővel folytatta el a felkelést. Külpolitikájában egyszerre próbált keménynek mutatkozni és elkerülni a közvetlen háborút az Egyesült Államokkal. Pont most olvasok egy Ken Follett könyvet, és itt tartunk ebben pont ennél a résznél. Az ő korszakához kötődik a berlini válság, a berlini fal felépítésének időszaka is. Hruscsov nevéhez fűződik a szovjet űrprogram látványos támogatása, melynek eredményében 57-ben pályára állították a Sputnik 1 műholdat. 61-ben pedig Gagarin lett az első ember a világűrben, ami hatalmas presztízs győzelmet jelentett a Szovjetunió számára Amerikával szemben. Hruscsov személyisége is különleges volt. Temperamentumos, szókimondó, teljesen kiszámíthatatlan politikus hírében állt. Nem egyszer szokatlan gesztusokkal, indulatos beszédekkel sokkolta a diplomáciai világot. Az egyik legismertebb jelenet 1959-ben zajlott le, ez volt a konyhai vita, amikor Richard Nixon amerikai alelnökkel az amerikai és a szovjet életforma fölényéről vitatkozott. A hidegháború legveszélyesebb pillanatai azonban 62-ben következett el, amikor a Szovjetunió nukleáris rakétákat telepített Kubába. Az Egyesült Államok ezt fenyegetésként értékelte, és a kubai rakétaválság során a két szuperhatalom veszélyesen közel került az atomháborúhoz. Ez a könyv, amiről beszéltem, az Évszázad trilógia harmadik része, most pontosan ezt fejti ki, hogy ki tette oda, hogy tették oda, hogy titkolták el, és milyen következményekkel járt a kubai rakétaválság. Nagyon izgalmas egyébként, ahogy a karaktereken keresztül ezt bemutatják, ezt az egész politikai helyzetet, ami tényleg percről percre változott, és Amerikában és az egykori Szovjetunióban is várták, hogy mikor indulnak el itt az atomtöltetek, szóval mindenki felkészült fél óránként arra, hogy jön az atomvillanás. Hruscsov később egyre több ellenfelet szerzett egyébként a saját pártján belül, részben impulzív döntései és gyakori politikai irányváltásai miatt. 1964. októberében végül eltávolították a hatalomból és nyugdíjazták. Élete hátralévő éveit elszigeteltségben töltötte, miközben emlékiratain dolgozott. 1971. szeptember 11-én 77 éves korában halt meg. Az egyik leghíresebb, gyakran idézett mondata így hangzik: el fogunk temetni benneteket, amelyet 1956-ban nyugati diplomáták előtt mondott, és amely alatt a kapitalizmus történelmi verességét értette, nem pedig a szó szerinti fenyegetést, de aztán a történelem mást írt.

0: többször mondtam már, hogy a földközi tengeren, ha jövünk, megyünk és a legkülönfélébb országokat felkeressük, akkor biztos, hogy lesznek halak és tengeri herkentjük, de ugye általában a halakat meg a rákot szoktuk kiemelni ezekből a sorból, de hát ott a polip is, amit aztán vagy megeszünk, vagy nem, de lehet, hogy ahogy Tunéziában csinálják, megesszük, mindjárt kiderül. Friedrich Antas séf a vonától végén, szia Anti.
1: Szia, hajné, köszöntöm a hallgatókat is, te szereted a polipot?
0: Ilyen kis picibe, tehát amikor a nagy csáp van és látom rajta azokat a cuppantókat, azt ugyannyira nem kedvelem, de a kis pici az tök finom.
1: A feleségemmel együtt vagy, akkor ő se bírja ezt a nagy csáposat. Én valahogy bírom. Csak az a baj, amikor megnéztem egy tudományos ilyen természeti filmet, akkor most már elkezdem sajnálni, hogy ez a polip lehet, hogy okosabb nálam, és én meg megeszem, akkor én vagyok a vadállat. De maradok a vadállat szinten ebből a szempontból. Én ahol lehet, és van polipra lehetőség, hogy olyat tegyek, akkor én azt kipróbálom. Abszolút. Ez, amikor Bariba voltam, akkor volt polipos szendvics, Nápolyban voltam, akkor egy speciális grillezett táncolt szuvidáz polipot ettem, és utána az is nagyon finom volt. Különböző helyeken van egy olyan dolog, hogy polip is, akkor azt tesszük, de hogyha az ember egy kicsit autentikus, már pedig én szoktam az lenni néha, akkor azt mondom, a poliphoz legközelebb ez a Humboldt kalmár áll, aminek még nagyobb a csápja, még vastagabb, és az ráadásul egy elterjedt ragadozó is, lehet akkor írt, rossz szó ez az írtják, tehát ritkítani kell, mert nagyon szapora ez a Humboldt kalmár, tehát Humboldt kalmárt javaslom. A poén az, hogy még olcsóbb is, mint a poli. Hát Magyarországon lehet kapni, ilyen halas áruházakban lehet kapni, kipróbáltam, működik, nagyon finom, abszolút mértékben. Visszatérve Tunéziára, van egy Kerkanah-sziget nevű hely, és az ottani emberek rájöttek, hogy hát azért itt az a szigeten sok minden nincs. Viszont valamit életbe kéne maradni, és a környéken a tenger viszont tele van polippal. Úgyhogy ott ráálltak erre a polipra, tehát nem csak, hogy azt teszik, hanem ráadásul még valami olyan reklámot és olyan turisztikai látványosságot hoztak hozzá, hogy hú, akkor aki igazán jó polipot akar enni Tunéziába, annak ide kell menni. A halászati dolgot, akkor ők ezt egy turisztikai látványossággá is avanzsálták, és teljesen jól működik. Több mindent csinál. Többek között még meg is szárítják, tehát ahol sokat fognak, akkor megszárítják a polipot, és a későbbiekben ezt a szárított polipot föl lehet használni, beáztatod egy napra, és akkor a víztartalma visszajön, nem lesz friss hatása, de vannak olyan ételek, amiben el lehet készíteni ezt a szárított és újraélesztett polipnak az elkészítését, és ehhez például van egy nagyon jó receptjük, ez többek között a tunéziai polipleves receptje, amihez akár frisset is használhatsz, akár ezt a szárítottat, amit előző nap beáztatsz, és az érdekesség, hogy ebbe is raknak frikket, ezt a zöld búzát, mert ez valami olyan tüneményes és finom ízt és érdekességet ad az ételnek, hogy ezt ők se akarták kihagyni, úgyhogy ők is raknak bele frikket. Többek között hasonló alapízeket hoznak össze, hogy a fokhagyma, paradicsom, harissza van ebbe is, általad nem kedvelt koriambert, amit persze kihagyhatunk, és menjen csak petrezselyen bele, és itt is raknak bele a csicseri borsó mellett mentát. Úgyhogy ez nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, hogy tengeri herkentjüket egy kicsit mentával ízesítik. Ha lehet, akkor persze frisset kell használni, mert én próbáltam a friss, az rakok bele 3 levelet és tökéletesen húztad, még a zöldborsó főzeléket is. Ha kipróbálod egy csöpp mentával, basszus, nagyon jó. Olyan kis pikáns friss ízt ad neki. Ugyanazt szárított mentával egy marokkal kell beleszólnod, hogy valami eredményt érje le.
0: Igen. A friss az mindig frissebb.
1: Jobb. Na most ehhez a polipleveshez, ez ugyanaz, mint a múltkori recepten, ezt ki kell próbálnom, mert ez megint azt adja, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon jó. Hozzuk a tunéziai ízeket vele, és aki egy picit szereti a polipot, rugaszkodjunk el, próbálja ki, nagyon jó lesz, abszolút.
0: Egészségünkre, Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalán ott lesz a recept. Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk majd.
1: Nagyon szívesen.

0: Hú, de sokat változtak a lakhatási szokások idehaza, és egyébként Európában is. Magyarországon ugye mindenki saját ingatlant szeretne, kevesebben bérelnek, mert hogy az a jó, ami már megvan. Európában nagyon sokan jönnek, mennek, szóval nem telepednek le életük elejétől a végéig ugyanazon a helyen, tehát ott azért nagyon sokan bérelnek lakásokat. Minden esetre most megkongatták a vészharangokat, vészhelyzetté fajult Európa lakhatási válsága. A fiatalok és az átlagos jövedelműek egyre nehezebben találnak ma már megfizethető otthon. Miközben az ingatlanárak 10 év alatt mintegy 60%-kal ugrottak meg. Az uniós biztos szerint ezzel Brüsszelnek most már foglalkoznia kell, mert hogy vészhelyzet van Európában a lakhatási válságban. Erre hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság lakhatásért felelős biztosa. Dan Jorgensen úgy fogalmazott, a lakhatási válság mára teljesen elfogadhatatlan mértékűvé vált. Brüsszel ezért rendkívül komolyan kell, hogy vegye ezt a helyzetet. Az Európai Bizottság adatai alapján az ingatlanárak az elmúlt 10 évben tehát 60%-kal emelkedtek az Európai Unióban, az átlagos bérleti díjak pedig több mint 20%-kal nőttek. A biztos szerint Brüsszelnek szerepet kell vállalnia most már a válság kezelésében. Az Európai Bizottság egyelőre egyébként az Airbnb-t vette célkeresztbe. Nemrég olyan új szabályokat javasoltak, amelyek nagyobb mozgásteret adnak a nemzeti és a helyi hatóságoknak a rövid távú turisztikai célú lakáskiadások korlátozására. Ez a probléma különösen a népszerű turisztikai helyeken látványos. Jorgensen szerint egyes városokban azért szorulnak ki a helyiek az otthonaikból, mert a tulajdonosok több pénzt kereshetnek, ha rövid távon kiadják a lakást. Az új uniós szabályok viszont kellő jogi hátteret adnának a helyi önkormányzatoknak, hogy a lakhatási szempontból különösen nehéz helyzetben lévő területeken korlátozhassák a rövid távú lakás kiadást. Nekem is van olyan ismerősöm, egy házaspár egyébként, hogy mind a kettejüknek ugyanabban a kerületben van Budapesten lakásuk, rövid távon adták ki, aztán ott behúzták a féket, hogy most már ezt nem lehet, így maradt az albérlet, ami nyilván anyagilag közel sem annyira kedvező, bár Budapesten, meg hát az egész országban azért az albérleti díjak sem kerülnek kevésbe. Az uniós biztos szerint a megoldáshoz a bürokrácia csökkentésére, további források bevonására is szükség lesz. Szóval, hogyha belegondolunk annóval, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtt, ha valaki akart, nem tudom, egy panelt vásárolni, mekkora összeget kellett ehhez befizetnie, milyen lehetőségei voltak, és hogy most ugyanaz a panel mennyibe kerül, és ez hogyan is alakul mondjuk egy átlag fizetéshez képest, akkor tényleg elcsodálkozunk. Én is, mikor látok ilyen lakáshirdetéseket, döbbenettel olvasom, hogy bizonyos helyeken egy-egy panel többe kerül, mint máshol egy komplett családi ház. Szóval átalakulóban van ez a dolog is.
1: Nem kell tovább keresned.
2: 103.9 Best FM.
3: A zenecsatorna. Festi-

Szendi Hajni vagyok, változás állt be a hazai időjárásban, túl vagyunk már itt a forró nyári napokon. A kérdés viszont az, hogy vajon mi a helyzet a hétvégével, szervezhetünk-e szabadtéri programot, biciklitúrát, bográcsozást, pingpongozást, tollasozást. Nos, már is mondom, holnap többnyire felhős idővel számolhatunk, de aztán fokozatosan vékonyodik, szakadozik majd a felhőzet, ahogy haladunk előre az időben, és több helyen ki fog szombaton is sütni a nap. A csapadék esélye az előző napokhoz képest csökken, napközben már csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. Holnap 9-16 fok között értékekkel indul el a hétvége, délután 19-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az észak-észak-keleti szél többfelé megélénkül, így a szabadban a hőérzetünk valamivel hűvösebb lehet. A nyugati és az északi ország részben inkább felhős időbb lesz a jellemző, holnap keleten, délkeleten pedig a napsütésé lesz a főszerep. Összességében tehát nem lesz rossz időnk holnap, de a nyárvégi kánikulának már nyoma sincs. Vasárnap már gomoly felhős napos időnk lesz, hosszabb, rövidebb, naposabb időszakkal, főként keleten maradhatnak felhősebb területek. A jelenlegi előrejelzés szerint jelentős csapadék nem valószínű. A hajnali hőmérséklet 9-14 fok körül alakulhat. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet. Vasárnap délután 20-25 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. A pollenekkel is még egy kicsit hadilábon állunk, én még habcizgatok, az allergiások számára ugyanis tovább sem teljesen gondtalan lesz a hétvége. A szeptemberi időszak egyik legfontosabb allergénje továbbra is a parlagfű, melynek pollen koncentrációja jelenleg sokfelé közepes, helyenként pedig még mindig magas.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavecz János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
4: Szerintem a nagyvadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
3: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. Közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a Vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk kettőkor jönnek majd újra, remélem ezt az órát is együtt töltjük itt a Best FM-en, a 103.9-en. Szendi Hajni vagyok, biztos, aki fával fűt, mert felhalmozta a télire valót, fontos azonban, hogy ezt ne a ház falához tegyük, hogy miért, hamarosan elmondom az érveket.
7: Egy hálás szív,

Nagyon-nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnhet az, hogyha van tűzifánk, akkor a téli tűzifát felhalmozzuk közvetlenül a ház fala mellett, mert hogy így esőben, hóban sem kell messzire menni, érte? Ráadásul sok helyen ugye ez az ereszt alá esik, tehát még nem is ázik. Nos, egy szerb történet szerint azonban egy háztulajdonos két tél után nedvesedés vett észre a falon, a szakértő figyelme pedig rögtön a homlokzatnak támasztott nagyjából 3 köbméternyi fára irányul. Nos, a tűzifát nem javasolják közvetlenül a ház falához támasztva tárolni, mert hogy az nedvesedést és penészt okozhat. A fa szellőzése fontos, ezért ne tömör, légmentes falat képezzünk, és ne takarjuk le teljesen ponyvával. A tűzifát emeljük el a talajtól, hogy gyorsabban száradjon és hatékonyabban égjen. A farakás rovarokat is vonzhat, ezért ajánlott távolabb tartani az épülettől. Szellős, tetejével védett fatároló kialakítása segíti a fa szárítását, helyi tűzvédelmi szabályokat is érdemes egyébként ellenőrizni. A megfelelő szellőzés a tűzifa és a környező felületek szempontjából nagyon-nagyon fontos. A farakás fontos, hogy ne tömör legyen, áthatolhatatlan tehát, és hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor a ház is egészséges marad, és a fa is hamarabb szárad.

0: Dobák Zita dietetikussal nagyon sokat beszélgettünk már sportolókról, gyerekekről, és hát most a sportolók lesznek a témánk, mert hogy ahogy elkezdődik az iskola, nyilvánvalóan elindulnak a sportfoglalkozások, és aki versenyszerűen sportol, az meg pláne nyilván a hétköznapok erről szólnak. Hogy hogyan táplálkozik egy sportoló, szerintem nyissunk ezzel. Szia Zita!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hogy táplálkozik egy sportoló? Nekem rögtön az jut eszembe, hogy tudatosan, meg attól függ, hogy a sportolása éppen milyen szakasz tart, hogy nem tudom, felkészülés, vagy éppen meccsek ideje van, mérkőzéseké.
1: Igen, itt azért az fontos tudni, hogy úgy olyan nincs, hogy sportdiéta, tehát mindig a sportolói étrendje azért az egészséges táplálkozási alapokra épül, és aztán onnan lesz speciális, hogy éppen milyen típusú sportot választ, mennyire intenzív az a sport szabadidősporttól, tehát heti mondjuk 2-4 alkalommal, de nem versenyszerűen űzi ezt, vagy akár rendes versenysportszerűen sokkal több alkalommal, sokkal intenzíven végzi ezt a fajta munkát. Természetesen vannak alapjai, és vannak alapvető szempontok, amire a sportolók figyelnek.
0: Tudatosság és az egészség központúság, ez lehet itt szerintem akkor a kulcs, bár sokszor halljuk, hogy a versenysportolók szélsőségeket is alkalmaznak, hogyha egy felkészülési időszakról van szó.
1: Igen, a szélsőség, nem tudom, hogy most te mire gondolsz pontosan,
0: hát
1: hogy
0: így
1: szálkásít és fogyaszt magát. Igen, többféle van egyébként, ez tényleg, ennek van egy ilyen vetülete is, főleg súlycsoportos sportágakban vannak ilyen elvetemű időszakok, de ez mindenképpen nem egy jó szempont, tehát mindenképpen szakember által vezetve lehet úgy, hogy ne tegyük ki túl sok ártalomnak a szervezetet, hiszen ez azért nagyon nagy terhet ró az egész egészségünkre, ez a fajta nagyon-nagyon erős diéta.
0: Meg hát nem is lehet sokáig csinálni. Hogyha egy-két szempontot szeretnék kiemelni, hogy mi a különbség egy versenysportot űző és egy amatőr sportoló étkezések között, akkor itt mi lehet a kulcs?
1: Hát a nagy különbség az mindenképpen az energia bevitele, a fehérje szükséglete, a különböző mikrotápanyagoknak a szükséglete között van, az, hogy milyen sportról van szó, az is befolyásolja nagyon, tehát van egy ilyen, hogy a fehérje szükséglet tényleg ez az 1,2-től 2 gram per testtömeg kilogram között változhat sportágonként, attól függ, hogy milyen sportról van szó, és akkor ennek tudatában azért más-más igények lehetnek ott az étkezésnél. A másik, amiről beszéltél, az a periodizáció, tehát, hogy éppen felkészülési időszak van, vagy versenynap van, vagy verseny utáni, esetleg regenerációs időszakról van szó, ott is egy kicsit más a szempont, vagy a szabály, akár szükebb, akár szigorúbb, akár egy kicsit megengedőbb.
0: Most, hogy túl vagyunk a nyári szüneten, ugye ezt lehetett olvasni, hogy egy csomó sportoló is ugye nyaralt, és akkor utána szeptemberben, meg augusztus végén elkészülnek már a felkészülési menetrendek, és utána szépen lassan most már ugye jönnek a meccsek, meg a megmérettetések. Elmondható az, hogy a nyári szünetben is oda kell figyelnie valakinek, aki sportol, arra, hogy mit teszik, vagy ott el lehet engedni magunkat, aztán majd helyrehozzuk.
1: Hát, ha nagyon elengedik magukat, akkor sokkal nehezebb a szeptemberi indulás, olyan szempontból, hogy itt azért a test összetételükre azért figyelni kell, el szokták természetesen engedni, hiszen 365 napig nem lehet azért ennyire rigiden, de próbálunk mi is sporták specifikusan olyan tanácsokat adni, hogy amikor pihenő időszak van, azok a szabályok lazábban, de azért benne legyenek a mindennapokban, és ez az életvitelük része is lesz. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy lángos nem ehet meg a nyáron, de hogy természetesen ha nagyon elengedik magukat, az sokkal nagyobb munkát fog majd nekik jelenteni azt, annak a újra a teljesítményük meg a test összetételüknek a visszahozása.
0: Találkoztam már olyan diétákkal, amelyeket sportolók követnek dietetikus nélkül, és kifejezetten káros, nem tesz jót az egészségnek?
1: Hó, persze, hát nagyon sok mindent lehet látni, ugye mind a közösségi médiában nagyon sok szakember van, külföldön is egy-egy sportoló sportoló valami saját tapasztalatot megoszt, és akkor hú, ezt így felkapják, és abban lehet egy kicsit óvatosnak lenni, hogy mindig tájékozódjunk, hogy ez saját tapasztalatai alapján ossza meg, vagy evidenciák szerint próbálják ezt sporták specifikusan ajánlani, mert nagyon el tudja vinni akár a túlzott fehérjebevitel, akár a ketogén étrend, tehát hogy egy rengeteg szélsőség van, ami azért sportban nehezítheti, vagy az kell az időablakos étkezés is, mind-mind nehezítheti egy versenysportoló mindennapi teljesítményét.
0: Tehát akkor elmondtad, hogy ha valaki komolyan gondolja a sportot, és szeretné ezt egészségesen csinálni, akkor mindenféleképpen dietetikussal érdemes beszélni.
1: Igen, szerencsére van már ilyen, hogy sporták specifikus dietetikus végzettség, van is különböző intézetek, ahol őket meg lehet találni, sport egyesületek is leszerződnek velük, főleg már az ilyen nagyobb versenysportok, vagy sportágok, olimpikonágak, tehát hogy ez ilyen szempontból része egy sportolónak, de valamelyik sportág mondjuk kicsit ilyen mostoha, és nem nagyon, és akkor a szülő az, aki esetleg utána jár, keres ilyen dietetikust, és mindenképpen egyre nyitottabb a lakosság is erre egyébként.
0: Szerencsére. Dobák Zita, köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

Úgy szeretnék egyszer eljutni Finnországba, na, talán egyszer összejön majd, minden esetre több ezer ezüst pénzt talált egy amatőr filmkereső Finnországban. A szakértők szerint a Lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érme halma lehet. A helyi múzeum hálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalla Pennin nevű férfi fedezte fel, aki egy kis falu közelében kutatott fémkeresőjével amatőrként. A helyszínre másnap régészek is kérkeztek, akik megállapították, hogy a Lelet együttes több ezer érmét foglal magába. Pontos számokat nem határozták meg, de összesített tömegük 4,5 kiló volt. A pénzérméken kívül egyébként egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rúd is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakérekből készült egyénbe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méter távolságra temették el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el, hogy pontosan milyen okkal földelték el a kincseket, nehéz megmondani. Lehetett rituális, vallási célja, ám az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak el akarták rejteni biztonsági okokból. Az ilyesmi nem volt példátlan a viking korban. Nemrég Dániában fedeztek fel egy óriási ezüst tárgyakból álló kincshalmat, amelyet szintén szándékosan temettek el. A skandináv országokban a mai napig rendszeresen kerülnek elő vikingkori kincsek, és gyakran nem kis érdeklődést váltanak ki az ott élők körében. Több ilyen esetről is lehetett olvasni az elmúlt időszakban. Például egy 1300 éves kardot is talált egy kisfia egy osztálykiránduláson, illetve hát a viking sírban olyat is találtak, ami még a régészeket is megdöbbentette, egy vikingkori nő sírját fedezték fel. Ékszerekkel együtt temették el a nőt, ami ugye arra utalt, hogy szabad házasasszony lehetett, és hát a legérdekesebb felfedezés két kagyló volt, amelyet a halott szájára tettek rá állarcként, és hát ez a temetkezési szokás a szakértőket is megdöbbentette. Korábban ugyanis egyik kereszténység előtti norvég sírban sem láttak hasonlót.

Mindjárt jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de előtte még programok. Ma reggel elindult a rendkívüli örökbefogadási nap a Nyírvévé Nonprofit Kft. Által. Az állategészségügyi telepre várják azokat, akik szeretnék bővíteni a családot egy négy lábú kedvenccel. Egészen 6 óráig lehet kimenni és megnézni a kutyusokat. Reméljük, hogy mindenki megismeri azt a négy lábút, akivel beindul a kémia. Az ezen a napon hosszabbított nyitvatartás pont emiatt van, hogy munka után is mindenki odaérjen. Reggeltől estig várják tehát azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Szóval rendkívüli örökbefogadási nap van, érdemes kimenni mindenféleképpen. De hát egyéb programokkal is találkozhatunk. Holnap például indul a Tirpák Fesztivál, szombaton a Kossuth téren először a főzőcsapatok vonulnak fel, aztán jön a népi ízek találkozójának megnyitója, városi szervezetek bemutatója, az eredményhirdetés és a díjátadás után pedig Korda György és Balázs Klári lép majd színpadra, élő zenekarral, kivetítővel, nagy látvánnyal, sok-sok olyan slágerrel, amit mindannyian ismerünk, és persze táncosokat is hoz magával a legendás házaspár. Másnap, szeptember 13-án, vasárnap a Megyei Vadászkamara Kürtegyüttese indítja el a programot, aztán jön az Erdők Mezőkasztala Vadgasztronómiai Fesztivál megnyitója. A gyerekeket 10:30-ra legkésőbb érdemes kivinni a Kossuth térre, mert hogy akkor kezd a Mimi és a Méhecske, ők adnak koncertet, majd jön a Street Dance School, a vadászkutya bemutató, a ketten akusztik koncert, az eredményhirdetés, díjátadás és az idei Tirpák Fesztivált Nagy Csomor András és zenekarának koncertje zárja. Én a programokhoz jó szórakozást kívánok, most jön Andris a hírekkel, aztán Dékán Pisti, ő lesz a műsorvezető, tartalmas, pihentető, vagy ezek kombinációját tartalmazó hétvégét kívánok. Találkozzunk hétfőn újra, itt a 103.9-en. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is! Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nyíregyházán is bemutatkozik a Senior Egyetem. Szikkasztóárkot építenek a Kulcsár utcánál. Szép eredményeket értek el az atlétáink. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken átvárják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi liga kelet harmadik fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
7: Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgás helyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
6: És most néhány szó az időjárásról. Több felé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik, 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Péntek délután is itt szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, van előttünk 4 óra, informálódni, jó dalokat hallgatni. Teszünk egészségünkért, megnézzük a friss előrejelzéseket, foglalkozunk a közlekedéssel, valaki majd pizzákat nyer, szóval minden itt lesz, ami számít. Dékán István vagyok. Hozom Cheryl Koldalát.

A Mahamen csapattal pörgött, és ez volt a Völetetok South. Itt a legnagyobbak között nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát eső. Eső, valamit egy kis eső várható még. A folytatásként jelenleg 20 fok van, és még bőven várunk csapadékot. 70% valószínűséggel érkezik ez majd 15 órakor, illetve 72% 16 óra. Szóval azért számítsunk rá. Ennyit mindenképpen remélem oda készített. Fontos, hogy bekapcsoljuk a lámpát az autókon, és így közlekedjünk. Idehozom a legnagyobb dalokat. Már is jön Amy Winehouse.

0: megjaváltatjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenék.

a balatoni nyár Pixával, Sztereó Pálmával és a Well Hello-val a Strandfesztivál himnuszaként érkezhetett hozzánk. Ezek már az őszi napok, úgyhogy emlékeket poroltunk, Desiree Fell is ezt tesszük, jön a You Got B. Még előtte mesemondó verseny, a srácok tehetségét csillogtathatjuk meg itt. Pontosabban ők hívhatják fel magukra figyelmünket, hiszen itt azért mindenképpen ez azért elismerendő. Lesz itt három korosztály, az óvodás 3-tól 6-ig, az alsó tagozat 6 és 10 év között, míg a felső tagozat 11 és 14 év között. Jelentkezhetnek a srácok 5 percnél nem hosszabb terjedelmű mesékkel. Lesz ez egyébként a Váci Mihály Kulturális Központban a Magyar Népmese Napja alkalmából. A jelentkezési határidő szeptember 25, minden info a nyíregyháza.hu-ra Best FM oldalán is. Folytatjuk dalokkal Desiree-vel, Sophie Ellis Baxterrel, jön a Groove Jet, és majd a Boldogtalanság is mindjárt.

DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Respect Alice Ethnic dala itt a legnagyobbak között is jön majd az M&S, méghozzá If You Wanna című dalával. A folytatásként tehát ez, előttünk pedig néhány program, melyre készülnünk érdemes. Az állásbőrzére tutéra lesz ez ugye a Kelet állásbőrze, méghozzá itt az egyetemen, ahol ez lenni szokott mostanában 09:16 reggel 9 és 15 óra között. Az A épület adja a helyszínt, nekünk pedig érdemes ott lenni, mert itt azért nagyon sok hasznos kapcsolatot, ismerettséget lehet kötni, és szerintem a jövőnkre való tekintettel erre azért érdemes készülni, számítani, megtalálja a Best FM oldalán a programot. Áldoztunk néhány percet a melónak, akkor most jöjjön a kikapcsolódás, a Tirpák Fesztivál is készülődik a városban, egészen pontosan 12-én, 13-án, ugye ez most hétvége. A programot jól ismerik, már tele lesz a Kossuth tér, ezt tudti, főző csapatok, egy kis népi ízek találkozója, és a koncert szombaton mindenek felett Korda György és Balázs Klári 19 órai kezdettel vasárnap. Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyei vadászkamara kürt együttese, ezzel indulunk, aztán itt lesz a Mini Méhecske koncert, ez szerintem a srácoknak jó, 10:30, Street Dance School, vadászkutya bemutató, ketten akusztik koncert, és Magy, Csomor András és zenekara jön majd a vasárnapra felrajzolni a koronát. Úgyhogy nagyjából ez a program, melyet megtalál a Best FM oldalán, én azért foglalkoznék ezzel is. Jön M&S, aztán majd Soul Wave, Szakács Gergővel, minden tévedésem is itt a Besten.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent egy óra hírek, azonnal jön Andrés, hogy tájékoztasson minket, aztán pedig indulnak a játékos percek a héten utoljára, hiszen minden hétköznap a délutánban játszhatunk a Pizza Mafia játékában, és viheti haza valaki a Super Pizza menüt, szóval ezért érdemes velünk tartani 3 órakor és keresni bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Razziáztak az egyenruhások. Felkészülési tornát szervez az Aqua Ese. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minya Károly intézetigazgató főiskolai tanár kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az egyesület elnöke.
5: Hétvégén rendezzük Nyíregyházán a városi úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermekkorosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni. Tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
4: És most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 perccel járunk 3 óra után. Péntek van, az hét utolsó Pizza Mafiás játéka pedig elindul ezekben a percekben, és egészen 4 óráig számítok. Üzeneteire Facebook oldalunkon ma is megtalálja a beugró kérdést Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá ott, és közben itt a Morcsíva.

Pénteken is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Ők voltak a Morcsiba, Rombaszt, Build in the Day című dalukat hallgattuk is. Már is folytatjuk Vetszával, a labirintus bekészít, velüttünk pedig a pizzamafiás játékunk, mely így pénteken ilyen lazára fogja, ami a terv a hétvégére, mert hát azért látjuk, hogy van program a városban bőve gazdagon, ugye a fesztiválozás újra előtérbe kerülhet, valakinek pedig a pihenés, hát bevallom őszintén, hogy én a pihenést fogom választani, azonban önnek rengeteg lehetőség adott. Kíváncsi vagyok, hogy tervezi a hétvégét, hát ezt írja meg nekem üzenetként, én pedig regisztrálom a pizzamafiás játékba is közben. Itt pörögnek a legnagyobbak. A labirintus után topaz, és a neked valóság is pörög mindjárt New Level-en Pyorrel és Dear Hennyvel.

Neked nagyon tetszik ez a dal, a New Level Empire frontembere Zola és Dérheni közöseként a Neked valóság után, majd Mark Anthony I Need to Know dalát. Hallgatjuk a pénteki melóban, jó munkát, kitartást kívánok, egy pillanatnyi fókuszt pedig szálljuk Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza tudja, itt pörög a Pizza Mafia játéka, itt kell hozzászólni. Ha megteszi, regisztrálom, így nyerhet majd a srácoktól a szuper pizza menüt egészen pontosan a Gusztóval és a Bolognese pizzával. Hát miért is ne tenni, ugye, hogy hozzászól? Arra vagyok kíváncsi, hogyan tervezi a hétvégéjét, hiszen itt a Tirpák Fesztivál, mely azért biztos vagyok benne, hogy megtölti a Kossuth teret emberekkel, jó hangulattal, hangerővel is, vagy választja a pihenést, vagy van valami más a belfoglaltsága, írja meg üzenetként, jó, és akkor én pedig regisztrálom a játékba. Jönnek már hozzászólások, a leggyorsabb Nicoletti, pihenés és lélekben készülődés a kistesó érkezésére. Őszintén gratulálunk, Nicoletta, és persze sok egészséget. Remélem, hogy majd tudunk róla, amikor megérkezik a kistesó. Pihenés, alvás, feltöltődés, közben persze rádióhallgatás, Gábor üzenet, Tirpák Fesztivál, ez már Szabolcs hozzászólása, István pihenni fog, ahogy én is, holnap Tirpák Fesztivál, remélhetőleg elsősorban fogom ordítani a Reptér című dalt kordáékon. Kinek bulizás, kinek pihenés majd a hétvégében. Üzeneteit várom a folytatásban, és egészítse ki a listát, és hozom közben a legnagyobb dalokat Mark Anthony után, majd az FLM újdonsága, hát újdonsága, egy éves a dal, a ráncok a szemem alatt, igazából az újra szerveződött FLM kezem munkája.

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A legnagyobbakat hallgatjuk, miközben pörög a Pizza Mafiás játékunk itt a Best FM-en egészen 4 óráig, akkor majd megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt. A Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, melyek ma is a Pizza Mafia játékában érkezhetnek egy Best FM hallgatónak, aki majd szerencsésen kerül ki virtuális kalapunkból. A kérdés rendkívül egyszerű, a hét dolgos napjai után hogyan tervezi a hétvégéjét. Én megmondom őszintén, hogy nagyon túlpörgettem a hetet, ahogy már kiírtam a posztban is, és hát nekem jól fog es napihenés. Egy kicsit talán húz a Tirpák Fesztivál, bár a picitől nekünk egy kicsit talán nehéz elszakadni, de inkább a pihenést választanám. Feltöltődök, mert a hét az megint nem lesz egyszerű. De ez az én véleményem, az önére kíváncsi vagyok. Ildikóéknál egy nyár végig grillezés lesz, de jó hangzik. Iváiknál főzés lesz, meg parketta hajfonás, így írja a nagy lányom, lovas fesztiválra megy, hát az ő haját kell majd befonnia, mivel nem lesz tűző napsütés, árnyékoló hálókat vontanak majd Tibornék, egyetemen tanítás és pihenés tünde üzenete. Wow, milyen kemény ez, ugye? Adél pihenni fog. Erika pedig osztálytalálkozóra készül. Hát azért ez is, azt gondolom, hogy nem egyszerű. Az ember nagyon sokat készül, talán nem is azt várja majd, amit kapni fog, vagy pont fordítva. Akárhogy is ide is jó készülődést kívánok, idehozom a lendületes dalokat. Majd Tóth Gabi után a sorsot követően a Can't Hold Us Down, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink és Maya négyesében született.

Can't Hold Us Down, amit hallottunk, és folytatjuk majd a zeniten túl. Karamell énekkel, a Pizza Mafia játéka pedig elérhető még nagyjából 20 percig. Kíváncsi vagyok, hogyan telik a hétvégéje, hogyan készül a hétvégéhez. Így várok hozzászólásokat, üzeneteket, és jöttek azért szép számmal, sőt, valaki programot is csatolt, méghozzá Attila és Edith közös Facebook oldaláról érkezett a hozzászólás, mely egyébként egy program szeptember 12-ére a sportpályára. Hát akár ezt is megnézheti Facebook oldalunkon. Valahol a hétvégi programok között a főzés, mosás, takarítás, valahol egyébként pedig szalonna sütés lesz, így például Mariettáéknál. Kerékpáros program Zsave üzenetében, és persze a Tirpák Fesztivál, mely újra-újra visszatér a hozzászólások között. Várom az ön gondolatait is, közben pedig megyünk tovább dalokkal a zeniten túl után a Limp Bizkit-dal a Behind Blue Eyes, ez is itt a legnagyobbak között. Ez az

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Már csak 10 percünk van, hogy együtt játszunk, illetve hogy regisztráljon a játékba. A Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést ma is Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá, ott én regisztrálom, aztán majd a hírek előtt sorsolok, akkor megtudjuk, hogy ki jön a szerencsés. Kiveheti haza a szuperpizza menüt akár már holnaptól, és amelyre 2 hete van. A kérdés rendkívül egyszerű, hogyan tervezi a hétvégét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt a vége, fuss el véle, mindjárt 4 óra, hozza Andrés a legfrissebb híreket, aztán pedig majd a közlekedési infókkal várom, illetve számítok majd akkor is kiegészítéseire, akkor majd inkább a Viberen 30-33-33-9 mantránkat gyakoroljuk, és már is nézzük, hogy a hét utolsó szuper pizza menüjét kinek adhatom oda. A kérdés rendkívül egyszerű volt, hogyan telik a hétvégéje, hogyan tervezi a hétvégét. A saját sztorimat elmeséltem, és számítottam az önére. A hallgatói visszajelzések alapján eldönthető, hogy nagyon sokan ott lesznek a Tirpák Fesztiválon. Néhányan még az utolsó nyári napokat vagy melegebb napokat kihasználják egy kis szalonnasütésre, vagy főzőcskézésre, és persze sokan valamilyen másabb programot választottak a hétvégére, és persze itt van még a házi munka is. Na nézzük, az üzenetek közül ki került ki nyertesen. Fesztivál, fellépés, házi munka. Beáta az üzenet küldője, ő azt gondolom mindent is kimaxolta, vagy kimaxol majd a hétvégére. Ide érkezik tehát a szuper pizza menü. Jó étvágyat kívánok, köszönöm hozzászólásaikat, hétfőn játszunk legközelebb, akkor is majd pizzákért, most pedig átadom a helyemet, jön Andrés a friss hírekkel, utána pedig közlekedés.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
5: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
4: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
8: Tartozz közénk te is!
9: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
10: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
12: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
11: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vár megyei szakaszán. Közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, a közlekedésre fókuszálunk ebben az órában, ez a Best FM, és ma is várom észrevételeit az utakról, 33-33-33-9. Esőt várunk, látszik már a radar adatokon, kék meg zöld zónák érkeznek, erre számoljon.

0: Töltsd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: És ne felejtje, a biztonsági öv, a passzív biztonsági rendszerek használata mennyire fontos, jó? Csatoljunk követ, nézzük, hogy mivel találkozhatunk az utakon. Kezdjük az első gondolattal, a szarvasbőgéssel, mely elindult hazánkban is. Nyilvánvalóan a fásítások mellett, illetve ott, ahol a táblák jelzik, mindenképpen sokkal megfontoltabban kell közlekedjünk, hiszen az őzek, a szarvasok egy pillanat alatt kiugranak, és ha itt még sikeresek vagyunk a kerülést tekintve, akkor nagy valószínűséggel a többi őzbe az elsőt követte már. Komoly problémát okozhat, a legfontosabb az, hogy mérsékelje a tempót, ez lehet a legjobb megoldás a balesetek elkerülésére. Útszűkületre kell számítani a Tiszavasvári úton, hogy erről is beszéljünk, a Fészek utcai körforgalom és a Szélsőbokri út közötti részen van ez, csak óvatosan. Készül a Magyar Közút, hogy az Orosi úton javítja az útburkolatot. Itt is majd fennakadásokra kell készülni hétfő reggeltől. Ezt már így előjáróban hozom. Készüljön rá. Komolyabb várakozás is lehet majd ennek a következménye. Csak 10 percet pedig egészségünkért tehetünk. Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral, a víz kettős szerepe. Hát a vízfogyasztásról rengeteget beszéltek már nekünk, de itt vannak a legfrissebb kutatási eredmények. 4:30

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, mindenkit hazavárnak, készüljünk a megváltozóban lévő útviszonyokra. Az a legrosszabb, amikor éppen csak elkezd esni az eső, mert akkor csúszik a legjobban, és akkor vagyunk talán a leginkább figyelmetlenek. Kapcsoljunk lámpát, fokozzuk a követési távolságot és az oldal távolságot, és ne feledje mindenkit, hazavárnak, így kezdtem gondolataimat is. Egyébként a Hófehér Jaguár pörgött itt a Best FM-en, mindjárt jön a Csak 10 perc Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával, és a víz kettős szerepével, mint téma, mi megnézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Tirpák Fesztivál, ugye erre készülünk, szombat-vasárnap óriási tömeget várunk a Kossuth térre, mint ilyenkor lenni szokott, mindig korlátozások vannak itt. Egészen pontosan arról van szó, hogy csak tolva szabályos, legyen ez bringa, legyen ez roller, mindig ellenőrzik a rendőrök a táblák a helyükön, fokozott figyelemmel. Szikkasztó árkat építenek a Kulcsár utcánál, erről már tegnap beszéltünk, ez a Kulcsár és a Lapály utcai csomópontnál lesz a munkálatokra, itt is majd számítanunk kell, illetve hát kisebb korlátozásokra. Egyelőre ez még infóként megtalálható a nyíregyháza.hu-n. Kiegészítéseit várom 33 33 103 9, és tegyünk egészségünkért, jön a Csak 10 perc most.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Hát amikor a dokinak leesik az álla valamitől, az már egy érdekes kérdés lehet. Szóval a mai Csak 10 perc rovat már is indul. Köszöntöm a rádióhallgatókat, köszöntöm Dr. Móri Gyulát is. Szia, doktor úr!
5: Szervuszt.
4: Mitől esett le neked az állod? A víz kettő szerepe.
5: Attól.
4: Mi ez?
5: Igen,
4: hogy kell ezt érteni?
5: Kettő. Hát tulajdonképpen víznek milyen szerepe van. Először is iszod, és mivel a szervezet jó része víz, ez az élethez nélkülözhetetlen. Oké, de ez az egyik szerepe. De a víznek van egy másik szerepe, az pedig az, hogy kívülről milyen hatást gyakorol rád. Magyarul kívülről érintkezel. Tehát az bőrödhöz ér a víz valamilyen hőmérsékletben, és annak milyen hatása lesz rád. Ennek semmi köze a megivott vízhez, de
4: ez a hideg zuhany, meleg zuhany?
5: Például így van, hideg zuhany, meleg zuhany. No, mivel tegnap mondtam, hogy én sok mindenről másképp gondolkodom, például, tehát ez tegnap előtt volt egyébként, az a lényeg, hogy a e-book olvasó és a lámpa, itt is mást gondoltam, és változtattam, és a vízzel kapcsolatban is szeretnék néhány fontos, bennem megérlelődött változást elmondani. Tehát változott a megközelítésem, és ezt átadom hangsúlyozni, az én megközelítésem, de ennek mindig el fogom mondani, hogy milyen tudományos mögöttes tartalma van. No, először is, gondoltad volna-e, hogy az, amit eszel, és most nem a sótartalomra gondolok, az meghatározza, hogy mennyit kell innod?
4: Hát persze.
5: Abszolút. Tehát így van, a szénhidrát fogyasztó emberek szervezetének vízigénye sokkal, de sokkal magasabb. Mert a cukor felszívódik, megemeli a vércukrodat, és az ozmotikusan a cukor magához vonza a vizet az érpályába. Aztán, amikor az kilép a szövetek, akkor oda is megy a víz, de kötésben marad, nem tud elmenni. Na most, majd amikor lecsökken a vércukor, leesik, akkor bővizelet formájában távozik, és akkor meg eltűnik a víz, és szomjúság leszel. Te vagy, emlékszem, mikor csokit kóstoltunk, emlékszel rá?
4: Igen.
5: Pillanatokon belül jött
4: olyan szomjúsok
5: voltunk,
4: hogy
5: igen. A rettenet szomjúság. Tehát ez a lényeg, hogy sok vizelet, arról ne is beszéljünk, hogy ez van az éjszakai vizelet hátterében, hogy föl kell ébredni, és akkor ásványanyagot távoznak, stb. Én korábban nagyon nagy mennyiségű vizet ittam. Tehát voltam majdnem 140 kiló, és vallottam azt az elvet, hogy 10 testsúly kilogrammonként 4,5 decit kell megírni. Számolt ki, tehát ez ilyen 6-7 liter vizeket locsoltam magamba. Teljesen ostobaság volt ezt azért most. Már tudom. Csak hogy azt felejtettem el, vagy azóta inkább így fogalmazok, azóta ez biztos, hogy nem igaz rám, mert sajnos tevévé váltam.
4: Raktározod?
5: Nem, a teve tudnélik nem raktározza a vizet, de jó, hogy ezt kimondtad. Tehát mi van a teve?
4: Azt nem mondd, hogy pupod van.
5: De pupom van tulajdonképpen, de mi van a teve pupjában?
4: Hát most az egy pupú van, vagy két pupú?
5: Egy pupúban ugyanaz van, mint a két pupúban.
4: Én nem tudom, hát zacskó, mit tudom, és abban van a víz.
5: És tele van vízzel, ugye?
4: Igen, gondolom
5: tele én. Van vízzel, azt is, így van. Na hát akkor elmondom neked, hogy a teve pupja, az tele van zsírral.
4: Hát akkor,
5: a pupjában
4: akkor,
5: a
4: tevének akkor én vagyok
5: zsír
4: a teve
5: van.
4: Most.
5: Hát oké, akkor te vagy a púpos Tibi teve. De mi a lényeg?
4: Hát de te csinos vagy, te akkor nem vagy púpos.
5: Nem vagyok púpos, de eszetlen. De az a lényeg, hogy felhasználható zsírszövet egyrészt van rajtam, kettő, rengeteg, tehát ilyen az energiát, amit naponta elfogyasztok, és ha egymászás minden van, akkor ez meg 4000 kilokalóriát is elér.

0: zsírokat, akkor akár fél liter víz is képződik bennem, csak attól úgymond melléktermékként, hogy a zsírbontás működik a szervezetben.
1: Tehát nem az van, hogy mondjuk eszek valami olyat, ami után kívánom a vizet, hanem az van, hogy a folyamatok kívánják a vizet.
0: Mert a folyamatok termelik a vizet.
1: De nálad, tehát igen, az... tehát igen, nálad termelik az emberek, akik kívánják a vizet, mert olyat ettek. Nem azért
0: ott meg igazából így van, a folyamatok kötik a vizet.
1: Ha nem azért ettek rosszul, meg sósa tettem, kívánom a vizet, hanem az van, hogy ott van hirtelen egy
0: a só is ezt csinálja, de a cukor is ugyanezt csinálja. Nagyon fontos. Reggel, ha törik, ha szakad, tényleg fél liter vízzel kezdek.
1: Én is.
0: Ha lehet enyhén sósvízzel, és aztán utána pedig, ahogy szomjas vagyok. Na most még egy dolgot hadd mondjak el. Mivel nekem nincs éhségérzetem, ezért nem keverem már a szervezetemben az éhséget a szomjúsággal. Amit a legtöbb ember kever. Tehát mi a baj? Nagyon sokan valóban nem isznak elég folyadékot, mert nem érzik a szomjúságot, vagy összekeverik az éhséggel. És én is csináltam ilyet, tehát oké, volt olyan, hogy elfelejtettem, meg egész nap nem ittam, de nem is volt szomjúságom, de éreztem, hogy éhes vagyok, és elrohantam, és telehettem magam. Sőt, tudod, mit faltam, amikor szomjas voltam, csak nem tudtam, hogy ezért eszek a gyümölcsöket. Óriási mértékben töpködtem magamban. Uh-huh. Jó. Ennyit elég a belső használatról, legalább ilyen fontos a külsőleg használt víz, ugye ez az ominózus második felhasználási dolog. Itt alapvetően, amire rá kell mutatnunk, az a szervezet hőmérséklete, és ezen keresztül a szervezet hőmérsékletének és az immunrendszered hatékonyságának a kapcsolata. Tehát az immunrendszerre gyakorolt hatásáról fogunk beszélni a kívülről érkező víznek.
1: Uh-huh, értem.
0: Ez is az életedet menti meg, és alig tud róla valaki. Hideg, meleg víz, váltakozó történet, szauna és társai, és minden az egyebek. Két immunrendszer típus, két típusú, vagy két funkciója, vagy nem is tudom, két különböző működésű immunrendszernek két különböző működési része van, talán így értelmes a mondat. Van egy úgynevezett vele született immunrendszerünk, és van egy úgynevezett szerzett vagy adaptív immunitás. A szerzett immunitás, az antitest, ezt a Covid óta mindenki tudja, hogy immunitás, oltás vagy fertőzés, akkor antitest fölmegy, és akkor termeli a szervezet Covid ellen, tehát tudom mérni, stb. Stb. Valami bejön, felismeri, és akkor speciálisan egy antitest készül ellene. Oké, de ez az egész folyamat egy idő, és ha nem lenne született immunitásod, valószínűleg meg se érnél azt, hogy ez normálisan elinduljon, és nagyon sokan nem érték meg ezt. Ez egy nagyon fontos dolog. Tudni, a vele született immunrendszerre tudunk vigyázni, és itt van a vízzel kapcsolatunk, amit magas szinten kell tartani. A velünk született immunitás, ugye az az első pillanattól kezdve megvan, és véd téged. Ugye ezért van az, amit mondtam, hogy nem lehet kipusztítani az ember is. Eddig nem pusztította ki semmi teljesen az emberiséget. Mindig voltak, akik ott maradtak, és nem haltak bele. Na, ezek az immunrendszernek elemei járőröznek a sejtetben, ott keringenek ilyen monocita, vagy a természetes ölősejt, meg vannak ilyenek. Csak azt keresik, hogy hol van az idegen, és minden ellen mennek, ami idegen. Tehát felismeri, hogy idegen, és akkor valahogy megtámadja, bekeveredni, mindegy. A legfontosabb eleme ennek a veleszületett rendszernek az interferon. És mi a lényeg, és most jön a lényeg, a fertőzött sejt termeli ezt az anyagot, és akkor a szomszédos, még egészséges sejtekhez kötődik, és itt interferon stimulált a gén aktivizálódik, és vírus átírást, szaporodást gátol, aztán hatékonyabbá teszi a T-sejtek számára, tehát rávilágít, fogalmazunk így, a behatolókra. Ugye ezt a természetes ölősejt aktivitást növeli, és mondjuk egy fertőzött sejtet, amivel benne van a vírus, az például programozott sejthalálba tud vinni. Tehát azonnal indul, nem specifikus, ez az első védelmi vonal, hogy ez mennyire fontos, csak egy példát mondok. A vírusok zöme már ismeri, hogy az embernek ilyen van. Tehát aki az embert meg akarja fertőzni, az a vírus készül az interferon ellen. A veleszületett immunrendszeredet ez az az

0: interferon szintet, ami ennek egy része persze, azt nagyon fontos magasan tartani. És zárójelbe elmondom, hogy mi az, ami fel fogja ezt pörgetni. Az a láz lesz. És majd erről beszélünk. Így van, hogy mesterséges láz nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes dolog.
1: Jó, oké.
0: De egy a lényeg, hogy az interferon az biztonsági őr, és emiatt nagyon sok vírus meggondolja, hogy megtámadja az embert az interferonok miatt. Csak azt támadja, aminek van elképzelés, hogy hogy juttatja ki. Ja, érdekes okay. Nagyon.
1: Köszönjük szépen, jó pihenést kívánunk mindenkinek. Köszönjük, ja, doktor úr, neked is szép napot. Szia, szia.
0: Szervusztok.
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: És már is nézzük, milyen üzeneteket küldtek hallgatóink. Hol találkoztat rendőrökkel, milyen útakadályok várják? Hát úgy látszik, nem a rendőrök okoznak problémát, hanem a megváltozott útviszonyok, meg az, hogy sietünk. Őrnél az M3-ason egy komoly baleset van, torlódásra, útlezárásra is készülnie kell a rendőrök kint, és a városból is inkább a terelések. Jönnek infóként, hogy itt van terelés, ott van terelés, de ezeken pedig már átmentünk. Óvatosan, bármerre is jár, készünk ott az Apáczai Csere Jánosnál, hogy nem lesz olyan egyszerű, mint eddig. Ugye ott egy komoly beruházás kezdődött, nem tud megállni az iskolánál, egyébként a szabálytalan is. Ezzel is számolnia kell. Balesetmentes közlekedést kívánok, várom kiegészítéseit 33-33-309. Érekel a Unique, a képzeld el, után pedig nézzük, hogy hogy állunk az üzemanyagok árát illetően.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Andris hírei érkeznek másodperceken belül, mindjárt 5 óra. Mi megnézzük, hogy mennyiért tankolhatunk. Egyelőre változatlanok az árak. A töltőállomásokon igaz a benzinre, igaz a gázolajra. Az átlagárakról néhány gondolat. A 95-öst jelenleg 626-ért, a gázolajat 701 forintért vehetünk, normál üzemanyagokról legyen szó. De biztosan történni fog valami, mert a Brent olaj nagyon-nagyon drága. $106 kell fizetni egy hordónyi kőolajért, ez azért nagyon komoly. $30 a drágulás mondjuk néhány hónap alatt. 313-ra javított a forint, ahogy említettem már tegnap is, 2-3 forintnyi lengés, hintázás van benne. Nagyjából tehát jól állunk, sokkal jobban, mint eddig, de egyelőre én még azt mondanám, hogy a drágulásra kell készülni a nagyon drága Brent olaj miatt. holtankoljak.hu Infok itt vannak, Andris hozza a kiegészítéseket, méhek, ezekről pedig beszélünk, egy komoly betegség érintette őket, már is mondom, hogy milyen korlátozások jöttek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: 30%! Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
6: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
7: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
6: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil
8: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
10: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Nyíregyházán is bemutatkozik a Senior Egyetem. Szikkasztóárkot építenek a Kulcsár utcánál. Szép eredményeket értek el az atlétáink. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken át várják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi liga kelet harmadik fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
9: Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
11: És most néhány szó az időjárásról. Több felé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik, 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk 3 perccel, továbbra is esőt várunk, Nyíregyháza szerte 70% valószínűséggel 18 fok van a hőmérőn, mindenképpen készüljön az esőre, hiszen úgy néz ki, hogy még 9 órakor is esni fog. A méhek pedig megbetegedtek, hát erről is beszélgetünk.

Carnaval de Paris, méghozzá Dario G-vel, miután nagyot ugrunk zenei stílusok között és irány a tangcsapda dala. Pesten megjelent Isten. Beszélgessünk a méhekről. Fertőző méhbetegség miatt mi egészségügyi zárlatot rendeltek el Kútai teljes közigazgatási területére, méghozzá 7-től, mely egyébként kiterjed még 5 kilométerre a település határától. Így érint egy Értelek és Nyíregyháza egyes területei is. A betegség is szörnyűnek hangzik, mézelő méhek nyúlós költés rothadása. Ez egy nagyon komoly betegség, és hát csak a méheket érinti, próbálják ezt a fertőzést bentartani a lezárt területen, hogy ne terjedjen tovább. Nyilvánvalóan értjük, hogy miért. Tájékozódhat még a nyíregyháza.hu. A méheknek pedig mielőbbi felépülést kívánok, mert én nagyon szeretem a mézet. Tangcsapda. Velük folytatjuk Pesten megjelent Isten, a Sean Paul, We Be Burning dalát, majd az Iron Mafia folytatja mellettem.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about
0: baby? Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

There She Goes, a Sixpence on the Richer énekelt, és én a találkoznánk Jauval. A programok pedig előttünk, ahogy már a játékunkban is megfogalmaztuk, rengeteg mindenre érdemes figyelni a hétvégén, és persze az ember pihenni is szereti, meg ott van még a házi munka is. Szóval érdemes a programfüzetet jól kitölteni, figyelmesen kitölteni. Kezdjük a most hétvégével, Tirpák Fesztivál. Mindenki készül, mindenki várja, Korda Gyuri bácsit és Balázs Klárit szombaton lépnek fel egyébként a Kossuth téren 19 órakor, de lesz itt majd még főzőcsapatok felvonulása, népízek találkozója, és még majd ugye nyilvánvalóan eredményhirdetés, és ezt követően jönnek majd Gyuri bácsiék, aztán a vasárnap is jó kis programokkal teli Vadászkamara Kürt együttese majd fel, hangoskodja a várost 9 órakor, Erdők, Mezők, Asztala, Vadgasztronómiai Fesztivál, ez is nagyon jól hangzik, aki szereti hasát tutira. Mimi a Méhecske koncert, a srácoknak Street Dance School, Vadászkutya bemutató, Keten Akusztik és majd Nagy Csomor András zenekara zárja a vasárnapi Tirpák Fesztivált. Ez tehát most hétvégén 16-a, állásbőrze az egyetemen, méghozzá 9 és 15 óra között. Ez is nagyon jó, hogyha szeretnénk egy kicsit tájékozódni, hogy mi a helyzet a munkaerőpiacon. Itt a helye lesz ez majd az A-épület, a Nyíregyházi Egyetemen, ugye ez a Bercsényi Aula, a Sóstói út 31/B, ha így jobban megtalálja. Egészségünk a fókuszban, mozogjunk együtt egészségünkért címmel, szeptember 21 és 27 között a Városmajori Egészségnapok a Szív Világnapja jegyében szervezi a programot. Senior örömtánc, kezdő country tánc tanfolyam 22-én, 23-án, Reiki klub 24-én, gerinc jóga 25-én, gyógytorna, szűrővizsgálatok és szépség tanács adás. Én azért ezzel is foglalkoznék, regisztrálni kell, ez nagyon fontos. Mindenki megtalálta a kedvenc programját. Jön Jau, meg Prüels, ki ez a találkoznánk.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ékendalát követően már a legfrissebb előrejelzések előttünk a szombatra, ami, hát esővel nem, de sok-sok felhővel készül, vár minket 14 fok a reggeli start mellett, a szél most már fordul, északi, északkeleti irányúvá, és ez meghozza majd az őszi hangulatunkat, időjárásunkban is vége most vár a késői nyárnak, még holnap 18 fok lehet, és mindösszesen 10 fokkal búcsúzunk majd a szombati naptól, innen pedig hát nagyjából ez lesz majd az előttünk álló időszak hőmérsékleti átlaga, 21-2 fokkal a csúcsokban és 10 fok körüli hajnalokkal kell már most már számolnia. Extrém a parlagfű, holnap is pont úgy, ahogy ma is, úgyhogy ezért erősek a tünetei, még egy jó ideig eltart a parlagfű szezon, számítson a holnapi napban is erős tüneteire. Teodóra, Emmanuel, Emil, ők ünnepelnek holnap 11-én, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Már is folytatjuk a legnagyobbakkal, itt van nekünk Horváth Tamás megszakaddal, a Night Coals, és majd a mindenkis Bánaton Bigával, meg Royal azonnal.

0: Get your sexy on.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: 6 óra azonnal jön a Night Shift, a következő 2 órában diszkó dalokkal. Én pedig bevallom, elfáradtam, ahogy a játékunkban is megfogalmaztam. Rám fér a pihenés, nem aludtam jól a héten, és tényleg mint egy szurikátat. Ilyen játékunk is volt talán a héten. Annyira voltam éber, és nehezen alszok, az allergiám nagyon megnehezíti az éjszakai pihenést, alvást, tehát remélem önnek jobb az éjszakája, megpróbálom utolérni magamat a hétvégén is, kipihenni magam. Hasonló pihentető kikapcsolódást kívánok a hétvégére önnek is. Ne feledje, holnap újra találkozunk a szombatban is, a délutánban itt leszek is. Majd hozom a legfontosabbakat, remélem, hogy akkor is velem tart. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gazdák, gerdtulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartozz közénk te is!
8: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
9: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Razziáztak az egyenruhások. Felkészülési tornát szervez az Aqua SE. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakáro intézetigazgató főiskolai tanár kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelv használatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vármegyei szakaszán. A kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az egyesület elnöke.
11: Hétvégén rendezzük Nyíregyházán a városi úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermekkorosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni, tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
10: és most néhány szó az időjárásról. Többfelé alakulhatnak ki zivatarok ezekben az órákban Nyíregyháza környékén. A csapadékos, szeles időben nem is melegszik 20 foknál feljebb a levegő. Éjszaka megnyugszik a légkör, hajnalban 14 fok várható. Holnap már csak elvétve alakulhat ki csapadék, de a légmozgás még időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 19 fok körül várható, aztán vasárnaptól kellemesebb őszies időszak veszi kezdetét, általában 24 fokos maximumokkal. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala vadgasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
3: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz. És a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
2: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Már megyei szakaszán. Közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. Alább hagy a csapadék, bár nem lesz felhőtlen az ég Nyíregyháza fölött még éjszaka sem, időnként még megélénkülhet a szél holnap is. Hajnalban 14 fokra számíthatunk, napközben pedig 19 fokra melegszik majd a levegő. Vasárnap már enyhébb idő várható 23 fokos csúccsal, a jövő héten pedig általában 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Ezek voltak a legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházán is bemutatkozik a Senior Egyetem. Szikkasztó árkot építenek a Kulcsár utcánál. Szép eredményeket értek el az atlétáink. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Nyíregyházán is elindítja tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programját a Debreceni Egyetem. A Senior Egyetem, amely idén ünnepli 10 éves jubileumát, első alkalommal jelenik meg az egészségtudományi karon. A szervezők célja az, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa, írja az unideb.hu. 5 pénteken át várják majd előadások az érdeklődőket, a nyitó eseményt szeptember 18-án tartják a Sóstói úti intézményben. Első alkalommal Pál Dénes általános rektor helyettes, az általános orvostudományi kar orvosi klinikai farmakológiai tanszék egyetemi tanára a Némagyilkos magas vérnyomás betegség címmel tart előadást. Szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár utca és a Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal és irányjelzőkkel határolták el, számol be a nyíregyháza.hu. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szép eredményekkel zárták a hétvégét a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétái. Az U16, U15 és U14 területi liga kelet harmadik fordulóján a fiatal sportolók több számban is rajthoz álltak. Számos értékes eredménnyel, egyéni csúccsal és dobogós helyezéssel zárták a versenyt, tudatta a Sportcentrum. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgás helyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: És most néhány szó az időjárásról. Alább hagy a csapadék, már nem lesz felhőtlen az ég Nyíregyháza fölött még éjszaka sem, időnként még megélénkülhet a szél holnap is. Hajnalban 14 fokra számíthatunk, napközben pedig 19 fokra melegszik majd a levegő. Vasárnap már enyhébb idő várható 23 fokos csúccsal, a jövő héten pedig általában 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM. Otthon veled.

0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: fiataloknak, a nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a Senior Akadémia őszi előadás sorozata. Razziáztak az egyenruhások, felkészülési tornát szervez az Aqua SE. A mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Megkezdődött a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémiájának őszi előadás sorozata. A nyitó programon Szabó György rektor is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Senior Akadémia programjaival arra törekednek, hogy a mindennapokban eligazodást és új ismereteket kínáljanak az érdeklődőknek. Az első alkalmon Drávicki Sándor, az Óvó és Tanítóképző Intézet főiskolai tanára beszélt a gyermekek magatartási és viselkedési nehézségeiről. A program szeptember 22-én folytatódik. Minyakároly intézetigazgató főiskolai tanár kibeszél helyesen internetes támogatás a nyelvhasználatban címmel tart előadást. Az őszi fél év teljes programja elérhető a Nyíregyházi Egyetem honlapján. Razziáztak az egyenruhások, közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs vármegyei szakaszán. A Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki a közlekedőket, ahol ellenőrizték a járművezetők és utasaik okmányait, a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldiek esetében vizsgálták azt is, hogy jogszerűen tartózkodnak-e az országban. Az egyenruhások közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Felkészülési tornát szervez szombaton az Aquasport Egyesület. A harmadik Nyírkem kupán a gyermek korosztályú vízilabdások ugranak vízbe. A nyíregyháziak mellett Miskolcról és Debrecenből is érkeznek csapatok, mondta rádióknak Szakács Roland, az egyesület elnöke.
2: Hétvégén rendezzük Nyíregyházán a városi úszodában a harmadik Nyírkem kupát. Ez egy felkészülési torna a gyermekkorosztály részére, meghívott csapatok részvételével, egy D-csapatos tornáról beszélünk. Ez azért fontos most a felkészülésben, mert az alapozásnak ez egy olyan felmérése lesz, hogy az országos bajnokság előtt hogy állunk, és ennek megfelelően tudják majd az edzők tovább építeni az edzéseket. Mindenféleképpen a tornát szeretnénk megnyerni, tavaly ezüstérmesek lettünk, előtte bronzérmesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy most a harmadik alkalommal jó lenne, hogyha mi nyernénk meg, és akkor a kupát mi vinnénk haza.
1: És most néhány szó az időjárásról. Alább hagy a csapadék, bár nem lesz felhőtlen az ég Nyíregyháza fölött még éjszaka sem, időnként még megélénkülhet a szél holnap is. Hajnalban 14 fokra számíthatunk, napközben pedig 19 fokra melegszik majd a levegő. Vasárnap már enyhébb idő várható 23 fokos csúccsal, a jövő héten pedig általában 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Ezek voltak a legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Mindenből
1: a legjobbáltatjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vadgasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Szeptember végén ismét Nyírerdő nap. Zajlanak a küzdelmek a kispályás bajnokságban. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezik meg vasárnap az Erdők Mezők Asztala Vadgasztronómiai Fesztivált Nyíregyházán. 20 főző csapat készíti majd a különféle vadételeket. Ifjabb Plavec János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei elnöke elmondta, a vadhús felhasználási lehetőségei sokkal szélesebbek annál, mint amit a legtöbben ismernek.
3: Szerintem a nagy vadfajaink közül mind itt lesz, tehát a vaddisznó, az őz, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, tőkés réce. Az biztos, hogy lesz, fácán biztos, hogy lesz, szerintem mezőnyúl is lesz, és a street foodba erősödött meg most az elmúlt időszakban a vadgasztró. Azt néztem, hogy a különböző tépet húsok és hamburgerféleségek azok elég erőteljesen nyomulnak különböző vadfajainkból.
2: Razziáztak az egyenruhások. Közlekedés rendészeti ellenőrzést tartott a rendőrség több szervezettel az M3-as autópálya Szabolcs-Vár megyei szakaszán. Közlekedési szabálysértés miatt 30 esetben, a biztonsági öv becsatolásának elmulasztása miatt 37 esetben szabtak ki bírságot, tudatta a vármegyei rendőrség. Benépesül az erdei tornapálya. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Színes programok várják majd az érdeklődőket, futóverseny, kóstoló, játszótér, akadályverseny is várja a családokat. Többféle szakemberrel találkozhatnak a résztvevők, erdészek, vadászok, méhészek, gombászok is képviseltetik magukat az eseményen. A program ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Zajlanak a küzdelmek a városi kispályás bajnokságban. Az őszi szezonban eddig több mint 250 mérkőzést játszottak le a csapatok, többen még 100%-osak, írta meg a Nyíregyházi Sporthírek. November elején derül ki, ki lesz a győztes. A legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. A kétnapos esemény a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves születésnapi programjainak része. A szabadtéri szezon után rögtön indul majd a terembajnokság, itt a mérkőzéseket Nyírpazonyban rendezik. És most néhány szó az időjárásról. Alább hagy a csapadék, bár nem lesz felhőtlen az ég Nyíregyháza fölött még éjszaka sem, időnként még megélénkülhet a szél holnap is. Hajnalban 14 fokra számíthatunk, napközben pedig 19 fokra melegszik majd a levegő. Vasárnap már enyhébb idő várható 23 fokos csúccsal, a jövő héten pedig általában 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Ezek voltak a legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

jobbnak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni zőgész közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: itt Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháziak.
1: A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
1: Get free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán.
1: Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat. I don't wanna ride.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best